0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя. Йодин ФМ.
1: Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.2 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Rádió Pulz FM. Щодня з вами.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Мастопа.
1: Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam a szopa.
1: Jodin FM.
2: Klasszne radio.
1: Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztuk a csám! A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közzé tette a 2026-os világbajnokság teljes 48 válogatott a rangsoroló végső tabelláját. A sorrend kialakításánál a csoportkörben szerzett pontokat és gólkülönbséget, valamint a kiesés szakasz mérkőzéseinek eredményeit vették figyelembe. Az első helyen természetesen Spanyolország végzett, míg Argentina a második helyet szerezte meg. A norvég válogatott az ötödik helyen zárt, miután a negyed döntőben hosszabbításban maradt alul Angliával szemben. A brazil csapat, amelyet Norvégia búcsúztatott a nyolcad döntőben, a 11. helyre került, Portugália pedig a 13. pozícióban végzett. Svájc és Marokkó a 7. helyet oszlotta meg, míg Ecuador és Dél-Afrika a 25. pozíciót. Svédország a 27. helyen fejezte be a tornát. Международная федерация футбола прилюднила полную писюнкову таблицу чемпионату света. Дані враховують на бронячки, різницю м'ячів, а також писюнкові рахунки матчів, у яких команди вибували з турніру. Перше місце посіла збірна Іспанії, Аргентина стала другою. П'яте місце посіла збірна Норвегії, що дійшла до чвертьфіналу та поступилась Англії в додатковий час. Бразилія, яку норвежці вибили в 1/8 фіналу, завершила турнір на 11-й позиції, а Португалія на 13-й. Дві пари команд розділили місця у таблиці. Швейцарія та Марокко стали сьомими, Швеція фінішувала на 27-й сходинці. Luis de la Fuente folytathatja munkáját a spanyol labdarúgó válogatott élén. Az ÁSZ értesülései szerint a szövetség elnöke Rafael Lozán tárgyalásokat kezdeményez a szerződés meghosszabbításáról. A vezetés úgy véli, hogy de la Fuentének kell felkészítenie a Furia Rojat a 2030-as világbajnokságra, amelynek házigazdái Spanyolország, Portugália és Marokkó lesznek. Luis de la Fuente môže produžiť robotu na žili zbírnoj Ispánii. Za danými AS prezident federácii Rafael Lozan plánuje rozkočaté premluvený šodo produženie kontraktu. Kierunisvo vážaje, šo samé de la Fuente maje hotovaté fúriu rohu do čempionátu svietu 2030, jaký primátimuť Ispánia, Portugália ta Marokko. Ma este folytatódik az UEFA Európa Liga második selejtező köre. A Dinamo Kijev a PAOK Szalonikit, a Ferencváros pedig a Holland Twente vendége lesz. A kijevi együttes drámai csatában jutott tovább az első körből, miután bár nagy fölényben játszott, csak 11-esekkel búcsúztatta az Universitate Cluj csapatát. A PAOK a görög bajnokság egyik legkeményebb szervezet védekezésére és gyors kontrákra építő csapata. A Ferencváros az első körben kettős győzelemmel kezdett a szerb Vojvodina ellen, ám most jó erősebb ellenfél vár rá. A Twente modern, magas letámadásra épülő futballt játszik, és hazai pályán közel 30 ezeres teltház fogadja majd a csapatokat. Сьогодні ввечері продовжується другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Динамо Київ зіграє проти ПАОК, а Ференцварош вирушить у гості до нідерландського Твенте. Київський колектив пройшов перший етап у драматичній боротьбі. Попри значну перевагу, кияни змогли вибити університети Клуж лише в серії пенальті. ПАОК залишається одним із найорганізованіших клубів Греції, відомим жорсткою обороною та швидкими контратаками. Ференцварош у першому раунді двічі переміг сербську Войводину. Проте Твенте значно сильніший суперник, який демонструє сучасний агресивний футбол із високим пресингом. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Szűcs Ferenc, Barka Szói görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Січ Ференца, греко-католицького священника села Баркасово. Залишайтеся з нами.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké! Ezen a héten a görögkatolikus egyház vasárnap a pünkösd utáni 8. vasárnapot tartja, illetve az első 6 egyetemes zsinat atyáinak az emlékét. Mikor kiszállt, meglátta a hatalmas tömeget, megesett rajtuk a szíve és meggyógyította a köztük lévő betegeket. Mikor este lett, oda mentek hozzá a tanítványok és azt mondták neki, sivár ez a hely és az idő is eljárt már. Bocsásd el a tömeget, hogy a falvakba menjenek és ennivalót vegyenek maguknak. Jézus azonban azt mondta nekik, nincs rá szükség, hogy elmenjenek, adjatok nekik ti enni. Azok ezt felelték neki, nincs itt másunk, csak 5 kenyér és 2 hal. Azt mondta nekik, hozzátok ide azokat. Megparancsolta, hogy a tömeg telepedjék le a fűre, aztán fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, áldást mondott, megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Mindnyájan ettek és jól laktak, végül fölszedték a megmaradt darabokat 12 telekosárral. Mintegy 5000 férfi volt, aki evett, az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva, ezután mindjárt megparancsolta a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába, és menjenek előtte a túlpartra, amíg ő elbocsátja a tömeget. Máté evangéliumának 14. fejezetei 14-22. Versében olvassuk. Kedves testvérek, az első dolog, ami elgondolkodtató a történetben, Jézusnak megesett a népen a szíve. Ezen a vidéken és környékünkön régen a szüleink házában, ahol kemény munka volt nem csak a búza megtermelése, hanem a kenyér dagasztása és ütése is, még sokkal nagyobb volt a becsülete a kenyérnek. A keresztjére jelét rajzolták rá a megszegés előtt, s ha földre esett, megcsókolták, miután felvették. Nemigen került belőle semmi a szemétbe. Ma, amikor az ételmaradék közt a kenyér eltüntetése jár a fejünkben, nem sokat gondolunk arra, hogy hány millió ember éhezik a földön vagy a környezetünkben. Jobbik esetben a háztáji állatokkal etetjük meg, de a mai modern kor, és idézőjelben mondom vívmánya, hogy elég gyakran a szemetes kukában landol a talán még ehető kenyér. Sokszor kifogásokat keresünk, hogy miért nem adjuk oda annak, aki még megenné, mert sok kifogás sorolható. Igaz, sokszor már a kenyér minősége sem az, aminek lennie kellene, ugyebár mert piaci verseny, fenntarthatóság, nagyon drága se legyen, és ezeket is lehetne még tovább sorolni. Úgy gondolom, hogy ha ma Jézus megállna közöttünk, akkor valószínűleg nem a testi nyomor miatt esne meg rajtunk a szíve, hanem a lelki nyomor miatt. A mai modern embernek nem a gyomra üres, hanem a szíve. Nem mondhatnám, hogy üres, inkább azt, hogy éhezik, éhes és enni akar. Sokan vannak az idősek között, akik vissza tudnak emlékezni arra az időre, amikor igenis a szegénység éhezést jelentett. Mert vagy nem volt, vagy ha volt, be kellett szolgáltatni. Nos, ha ez így van, akkor a kérdés az, hogy mi a sok és mi a kevés. Úgy tűnik, hogy a kevésben az emberek lelke nem volt sivár. Jobban ragaszkodtak egymáshoz, és jobban ragaszkodtak Istenhez is. S nem nagyon tudjuk levetkőzni magunkról a mai rendezetlen, zűrzavaros, háborús és társadalmi igazságtalanságokkal teli helyzetben a kevéstől való félelmet és az állandó panaszkodást. A tanítványok azt mondják, csak 5 kenyerünk és 2 halunk van. Ez a mai ember sóhaja is, alig van valamink, s közben nem tudjuk, mit hoz a holnap, vajon elég lesz-e holnap is, ami ma kevésnek látszik. Kedves testvérek, Jézus ma meggyógyítja a betegeket, megszaporítva a kenyeret, jól akatja az embereket. De a történet nem csak erről szól. A történet arra neveli az akkori apostolokat, s arra neveli a mai keresztény embert is, hogy bízzon jobban az Istenben. Aki ma nem az evangéliumi boldogságok tudatában él, csak idézett gyanán, boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, boldogok a békességesek, mondja Jézus, mert fontosabb világi dolga van, ugye verseny, munka, pozíció, stb. az inkább magában bízik, nem az Istenben, de talán észre sem veszi, hogy minden tönkre megy az életében, még akkor is, ha nem kell aggódnia afelől, hogy holnap mit eszik. Ami viszont biztosan tönkre megy, az az öröm, maga a vágyott boldogság. Mi sokszor érezzük a mindennapi hajszában, hogy elfogyott. Lehet, hogy nem a kenyér, de elfogy a türelem, a szeretet, a békesség és a nyugalom. Éhség lesz úrrá rajtunk, a lelkünk kenyérét kiált, hogy valakinek megessen a szíve rajtunk. Kedves testvérek, az Isten fiának megesett rajtunk a szíve. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért. Olvassuk János evangélium a 6. fejezetének 51. versét. És azt is mondja Jézus Krisztus, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, hanem a víz, amelyet adok neki, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Ugyancsak János evangéliumának 4. fejezete 14. versében olvassuk. Mindannyiunkat, akik éhezünk, így etett ma is az ő tanítványain, az ő egyházán keresztül, csak is és kizárólag, hogy életünk legyen és bővebben legyen. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Szűcs Ferenc, Barka Szói görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почули роздуми Січ Ференца, греко-католицького священника села Баркасово. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1
6: Púzus Rádió.
5: Púzus Rádió.
6: Púzus Rádió.
5: Púzus Rádió.
6: Rádió Pulsz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14-20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: A hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Márici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір. Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем нікунк і békesség! Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, felséges Úrunk, mindenható, aki teremtettél eget és földet, aki bölcsen igazgatsz mindeneket, minden láthatót és minden láthatatlant. Neked van egyedül hatalmad arra, hogy úgy irányítsd és úgy terelgesd a világnak folyását, ahogyan az a te akaratod szerint történhet. Urunk, ha tudjuk úgy elcsendesedni te előtted, és alázattal elfogadni a te rendeléseidet, hittel kutatni a te bölcsességedet, a bölcsességednek megjelenését ebben a világban. És ha tudjuk, Urunk, megragadni hittel azt, hogy te mindezek mellett és mindezeken túl örökkévaló szeretettel közeledsz hozzánk. És bármi is van jelen ebben a világban, hadd tudjuk meglátni azt, hogy a te tervedben, a te akaratodban, a te szeretetedben el van rejtve a mi szabadításunk, üdvösségünk, a békesség, amit nálad találhatunk meg. Hadd tudjunk, Urunk, így hozzád kívánkozni, hozzád kiáltani, a lélek szárnyain hozzád emelkedni szüntelenül, és te előtted leborulni, te előtted kitárni a mi szívünket, gondolatainkat, kétségeinket, és várni a te szavadat, a te válaszodat, a te útmutatásodat. Kérünk, Urunk, hogy így szólj hozzánk ma is. Így eleveníts meg bennünket, így taníts bennünket, így formáld a mi hitünket, és így terelgess az örökké valóság útján. Jézus Krisztusért kérünk, a mi megváltó Urunkért, hallgass meg bennünket, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét szeretném felolvasni közöttetek, úgy, ahogyan az írva található Timóteushoz írott második levélben, a harmadik fejezetben, a tizedik verstől kezdődően a fejezet végéig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A Timóteushoz írott második levélben, a harmadik fejezetben, a tizedik verstől kezdődően, a 17. versig, a fejezet végéig, így van megírva Isten igéje. Te azonban követője lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsét tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és a Timóteushoz írott levélnek egy nagyon mély, nagyon sokat mondó, nagyon elgondolkodtató részeit találjuk ma előttünk a Bibliaolvasó kalóz szerint. A biztatás, a bátorítás, amivel az apostol a fiatal munkatársa felé fordul, és amivel megszólítja őt, amivel biztatja arra, hogy továbbra is maradjon az ő követője. Ha hozzáolvassuk a tegnapi igeszakaszt, és egy kicsit megpróbálunk belelátni, vagy megpróbáljuk magunkat beleélni abba az élethelyzetbe, abba a világba, ami 2000 évvel ezelőtt azon a vidéken volt, Timóteus szülőhelyén, illetve akár Rómában. Talán a legnyomasztóbb érzés az az, hogy alig változott a világ. És ha változott is, akkor egyáltalán nem biztos, hogy jó irányba, hanem újra és újra ugyanazokkal, vagy kísértetiesen hasonló dolgokkal kell megküzdenie annak, aki kegyesen akar élni, ahogyan itt olvastuk, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni Jézus Krisztusban, azokat üldözni fogják akkor is, és ma is, a mai világban is. És valahol itt válik érdekes, izgalmassá, kérdéssé, ami többször visszajön ebben az ige szakaszban, hogy te a követője lettél az én tanításomnak. Te ragaszkodsz ahhoz, amit tanultál, mert ismered azokat, akiktől tanultad. És amikor itt felsorolja Pál apostol, hogy mi mindennek lett Timóteus a követője a tanításnak, az életmódnak, a hitnek, a türelemnek, a szeretetnek, az álhatatosságnak, ezek mind olyan dolgok, amiket talán vágyva szeretnénk mi is követni, és szeretnénk eszerint élni. De ugyanakkor elmondja az apostol azt is, hogy Timóteus követője lett az ő üldöztetéseinek is. Követője lett az ő szenvedéseinek is. Te tudod jól, hogy miket kellett elszenvednem, és itt érdemes felidézni az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a tanúbizonyságát, hogy hát itt bizony Pál apostolt megkövezték, és kihúzták a szenvéddombra meghalni. Tehát ez annak a megtapasztalása a keresztjének részéről, el is mondja Pál apostol, hogy mindegyikből megszabadított az Isten. Annak a megtapasztalása, hogy ezekben a nehéz időkben, nehéz körülmények között is azok, akik hűségesen ott maradtak a szolgálatban, akik ragaszkodnak a Krisztus által elnyert szabadsághoz, és hirdetik az üdvösséget, ami egyedül csak Jézus Krisztusban van. Egyrészt meg fogják tapasztalni az üldöztetést, meg fogják tapasztalni a sokak rosszallását, de meg fogják tapasztalni az Isten kegyelmét is, az Isten vezetését, az Isten szeretetét. És amikor a követésről van szó, amikor Pál apostol követi Timóteust, akkor annak a megtapasztalására buzdít, és nem csak Timóteus, hanem valamennyiünket, hogy az az odaszánás, az a vágyakozás, ahogyan Pál apostol igyekszik a rábízott feladatot elvégezni, a rábízott küldetést, szolgálatot, tudása szerint legjobban elvégezni, annak megvan a gyümölcse, mert megtapasztalja az Isten szabadítását, megtapasztalja az Isten jelenlétét nagyon sokszor. De azzal is tisztában kell lenni, és azzal arra is figyelmezteti Timóteust. És hadd figyelmeztessen bennünket is, hogy az üldözésekkel, a szenvedésekkel számolni kell. Tehát ebben a világban, és így a tegnapi ige szakasznak a fényében, hogy egy kicsit még inkább kidomborodik, még inkább megerősödik annak a valósága, hogy az utolsó időkben milyenekké lesznek az emberek, hosszan felsorolja itt Pál apostol, hogy mennyi dolog van az emberi életben, mennyi dolog tör felszínre az ember szívének mélységéből, a gőg, a dicsekvés, sokféle istenkáromlás, szeretetlenség. És ezek az utolsó idők, kedves testvérek, hosszantartó, évekig, évszázadokig, évezredekig tartó pillanatok. Ahogyan a teremtés könyvében is a teremtésnek a napjai olyan gyorsnak tűnnek, olyan gyors egymás utániban telnek el, valahol azt azért érzékelnünk kell, hogy ezek az Isten országában, az Isten szemében, az Isten előtt, ezek gyors napok, amelyek leperegnek. És tulajdonképpen mi ugyanazokat az időket éljük. És ezt jó észrevenni, és jó ezzel tisztában lenni, hogy ugyanazokat az utolsó napokat éljük. És ezek a napok még tarthatnak ezer évig, tehát nem bölcs dolog, és nem is kell nekünk ezt kutatni. Csak azt felfedezni, hogy a korszak, amiben vagyunk, az ennek a korszaka, amikor meg fog ütközni, amikor már megütközik a világ fiai, meg a világosság fiainak az életről alkotott véleménye, az életről alkotott gondolata. És van az egyik, amelyik igyekszik uralkodni, amelyik igyekszik mindent leuralni, és ott van a másik, És azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy te ennek a követőjévé lettél. Te Krisztust választottad. És ez a választás, ez a mindennapjainkban, mindennapi életünkben ugyanúgy érvényes ránk is, ennek a választásnak a szükségszerűsége ugyanúgy érvényes ránk is, mert vagy az egyiket, vagy a másikat választja az ember. És ezekben a napokban, ebben a korszakban nem teheti meg az ember azt, hogy nem fog választani. És amit Pál apostol is beszél, a tévtanítások, amelyek megerősödnek, amelyek mind többeket igyekszenek elámítani, mind többeket igyekszenek bedarálni abba a gondolatvilágba, abba a gondolatiságba, ami a világ fiainak a gondolata, az épp, hogy talán még erősebb lett, mint annak idején Pál apostol idejében. Sokkal nagyobb erővel tud hatni, sokkal nagyobb valóságként tud jelen lenni a mi világunkban, a mi környezetünkben a számtalan sok tévtanítás. De ez ugyanaz az idő. Ugyanazokat az időket éljük, és az Isten igéje éppen ezért, vagy ezért is maradandó és örök, mert ugyanúgy megszólítja a harcban lévő keresztény embert 2000 évvel ezelőtt, és ugyanúgy megszólít bennünket ma is. Nem kell meglepődni azon, hogy ilyen a világ. És nem kell felkapnunk a fejünket, és nem kell panaszkodni akkor, amikor arról hallunk, hogy valakit kereszténységért üldöznek. És valahol egy kicsit jó magunkat is készítgetni arra, hogy akik kegyesen akarnak élni Jézus Krisztusban, azokat a világ üldözni fogja. És ha nem tapasztaljuk ezt meg, ha nem ér utol bennünket, ha nem csapódik le ránk, ha nem érint meg ennek a szele, akkor érdemes talán azt is komolyan menni, hogy mennyire vagyunk mi kegyes életűek Jézus Krisztusban. Ha az, amiről a Szentírás valóságként beszél, megtapasztalásként beszél, az hozzánk nem jut el. Nagy áldás és nagy kegyelem, hogyha kapunk napokat, kapunk éveket, amikor viszonylagos békességben élhetünk, és nincsenek olyan heves, vagy olyan erős, erőszakos üldözések, üldöztetések, mint amikről Pál apostol beszél. De az Isten igéjét, az Isten szent lelkének a munkáját, a Krisztusban való életet, a világ önmagából fakadóan, mert gonoszságnak van alávetve, önmagából fakadóan mindig is üldözni fogja. És az a teljesen normális, hogyha üldözi. Mert nem tud kibékülni, nem tud megbékülni vele. És itt még a gonosz tanítókról érdemes egy kicsit elidőzni, és megvizsgálni az ő tanításukat, és komolyan venni azt, amiről az ige beszél. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve, és másokat is megtévesztve. Még tovább mennek a rosszban, tévelyegve, és másokat is megtévesztve. Tegnapi égeszakaszban ezt olyan módon emeli ki az apostol, hogy belopakodnak a házakba. És akiket meg lehet téveszteni, megtévesztenek. És itt hadd legyen egy egyetemes felismerés, amikor az apostol azt mondja, hogy azok, akik meg vannak terhelve a bűntől, azok, akik szüntelenül vágynak valami újat tanulni, azok vannak kitéve leginkább annak, hogy ezek a tévtanítások előtt megnyissák a szívük ajtaját. És a konklúzió, a végeredmény, amit levon Pál apostol, hogy ők nem tudnak eljutni az igazság mélyebb megismerésére. Éppen ezért, mert sok minden másra is nyitott a szívük. Sok minden más is ott van az ő életükben, ami fontos, amit fontosnak látnak, amit szükségesnek látnak. Te azonban maradj meg, így folytatja az apostol. Te azonban maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, hogy kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre. Maradj meg abban, amit tanultál, és ne engedd, hogy rabul ejtsen sok minden más. Ne engedjük azt, hogy a sokféle kísértés, sokféle tanítás, ami van körülöttünk, amik nem rosszak, nem kell ezt így, nem szeretném én ezt ennyire élesen elválasztani, mert van nagyon sok hasznos dolog is, ami a világból megtanulható, és biztat is erre az ige, hogy ami jó, azt tartsuk meg és hagyjuk meg, hanem annak a félelme és annak a nyomorúsága, amikor rabul ejt, amikor félrevezet az az ismeret, ami a világban van, és szembeállít azzal, amit tanultam, amit megtapasztaltam az Istenről, amit megtapasztaltam a kegyes életről, amit megtapasztaltam arról, hogy mit jelent az Isten gyermekeként élni ebben a világban. Te azonban kövess engem, mondja az apostol. Vajon bölcs választása Pált követni? Mennyire bölcs választás az Istent követni akkor, amikor azt látjuk, hogy nagyon kevesen maradnak hűségesek, nagyon kevesen veszik komolyan az Isten igéjét. És nyitottak vagyunk sok minden másra. És nyitottá válunk sok minden másra. Hadd figyelmeztessen bennünket ma az Isten igéje abban, hogy a gonosz ámítása és a gonosz tanítása az a mai nap is éppen úgy érvényes, és éppen úgy el akar bennünket téríteni, és meg akarja a mi hitünknek mélységét, hitünknek bizonyosságát ingatni a mindennapokban. És ez csak erősebb és erősebb lesz. Ezeket az időket fogjuk élni, és valószínűleg még unokáink is, ha tart addig még ez a világ, akkor még az unokáink is ezzel fognak küzdeni. Ebben a világban ennek az időszakát fogjuk élni. Hogy meg fog ütközni a világ tanítása, a világ szerint való gondolkodás, ez nem új dolog. Ez a római időkben is éppen úgy volt. Pál apostol idejében is éppen úgy volt. Meg fog ütközni a kegyes embernek az életével, a kegyes embernek a tanításával. Azt, amit egymástól tanulnak, tud, hogy kiktől tanultad, és meg fog ütközni azzal, amit az Isten igéje mond. Amiről az Isten igéje bizonyságot tesz. Aztán végén beszél az apostol arról, hogy az, ami gyermekségettől tanultál, ami gyermekségettől ismertél, amelyek bölcsét tehetnek az üdvössége a Krisztus Jézusba vetett hit által, ez az egyik része az ismeretnek, amit egymástól lehet tanulni, de a sokkal fontosabb, és ami talán sokkal kézzelfoghatóbb, az a Szentírásnak a valósága, a Szent Iratoknak a megbecsülése, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletessé legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. A Szentírásnak a zikletettsége és a Szentírásnak a valósága, a Szentírásnak a komolyan vétele talán az egyik olyan dolog a 21. században, amire különösképpen is érdemes úgy hangsúlyt fektetni, hogy meglássuk, hogy mi minden van, ami ki akarja kezdeni. Mi minden van a tudományban, a politikában, a társadalmi mozgolódásban, a társadalmi átalakulásokban, mi minden van, amely viszonylagossá kívánja tenni, vagy éppen, hogy csökevényessé szeretné tenni azt, amiről a Szentírás beszél. És semmilyen módon nem hajlandó, és nem óhajtja tudomásul venni azt, hogy a Szentírás az Istentől ihletett. És akarjuk, vagy nem akarjuk, hívő emberként, keresztény emberként, Bibliát olvasó emberként újra és újra bele fogunk ütközni abba, hogy vagy el tudom fogadni teljes bizalommal azt, hogy a teljes írás az Istentől ihletett, és alkalmas a tanításra, alkalmas a nevelésre, alkalmas arra, hogy az igazságban megtartson bennünket, vagy ha elkezdem kétségbe vonni, és megnyitom az ajtót a sokféle más vélemény, más tanítás előtt, akkor magamat teszem ki annak a kockázatnak, hogy el fog téríteni. Arról beszél az apostol, hogy tökéletessé lehet az Isten embere. Minden jó cselekedetekre tökéletessé lehet, ha az Isten igéjéből megritkezik. Ha az Isten igéjéből tanul, ha az Isten igéje van előtte, nevel bennünket a Szentírás. És kívánom, kedves testvérek, hogy ezeket a harcokat, ezeket a küzdelmeket, amelyek jelen vannak kicsiben, nagyban, olykor hatalmas méretekben, olykor pedig a legbensőbb szobánkban kell ezért megküzdeni, ezeket mindenki tudja megharcolni, és mindenki tudja őszinte szívvel hitvallásszerűen kimondani önmagának, hogy mit gondol, mit hisz, és hogy mi az, ami az ő életében vezérfonal lesz, ami miatt, ami szerint be akarja rendezni az életét. Nem lehet két lábbal, nem lehet kétfelé sántikálni, nem lehet egyik lábbal ide, a másik lábbal oda, nem lehet úgy élni az életünket annak a megosztottságában, hogy a világnak is, és az Istennek is éljünk. Hanem hadd biztasson bennünket ma az Isten igéje arra, hogy válasszunk magunknak azt, akit követni fogunk, Jézus Krisztust, és legyen ott a szívünkben, legyen ott az elménkben az, hogy miért őt válasszuk, a megtapasztalások, amikről itt beszél az apostol, amiket te magad is megtapasztaltál. A közösségnek az ereje, amikor egymástól tudunk tanulni, és mindenek fölött ott van a Szentírás, a Solus Scriptus, amelyik mindenek fölött akarja az Isten üzenetét, az Isten igazságát, az örök életnek az igéjét, a lélek segítségével számunkra felnyitni, megnyitni. És tartson meg bennünket az Isten ennek a bizonyságában. Tartson meg bennünket az Isten az erre való törekvésben, a keresésben és a megtaláltatásban, amikor azt ismerjük fel, arra döbbenünk rá, hogy az Isten igéje újra megtalál bennünket, mert Istentől ihletett, mert alkalmas a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, alkalmas arra, hogy megtartson bennünket Jézus Krisztusban. Kívánom, kedves testvérek, hogy így munkálkodjon bennünk az Isten igéje, és így vezessen bennünket az ige olvasásban, mindennapi életünkben. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy olykor-olykor engeded, hogy a mi tekintetünket felemeljük, és meglássuk azt a rendet, azt a teljességet, ami jelen van a te teremtett világodban. Megláthatjuk azt, ahogyan ez az egész teremtett világ téged dicsőít, téged magasztal is, meghajol a te akaratod előtt. És megvalljuk, Urunk, hogy azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy mi emberek vagyunk azok, akik legutoljára hajtjuk meg magunkat te előtted. Mert oly sokszor vágyakozunk a magunk akarata szerint élni, vágyunk arra, hogy kiragadjuk, kitépjük magunkat a te gondviselésedből, nem merjük rábízni a mi életünket a te vezetésedre. Kérünk, Urunk, hogy így taníts bennünket, és így munkálkodj a mi szívünkben, hogy legyen odaszállásunk, legyen ragaszkodásunk ahhoz, amit már megtapasztaltunk tőled, belőled, a te szeretetedből, a te vigasztalásodból, a te jelenlétedből. Kérünk, hogy eleveníts meg bennünket, és eleveníts meg számunkra a te igédet, hogy halljuk a te beszédedet, hogy vezessenek a te tanácsaid. Hadd legyen, Urunk, a te kijelentésed számunkra vezérfonallá, amely alkalmassá tesz bennünket minden jó cselekedetre, amely tökéletessé tesz bennünket arra, hogy neked szolgálhassunk, hogy a te akaratodat követhessük. Urunk, te látod azt, hogy milyen ez a világ, és milyen korszakot élünk, milyen korszakok követik egymást. Kérünk, hogy őrizd meg azokat, akik a tieid, őrizd meg bennünket, őrizd meg gyermekeidet, és adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy hirdessük a te evangéliumodat, hogy bizonyságot tegyünk a te szeretetedről, hogy hogyan akarsz te bennünket kiragadni, megtartani ebben a világban, hogyan akarsz bennünket ebben a világban eljuttatni az örök életnek ösvényére, és megtartani ezen az úton. Kérünk, Urunk, hogy Jézus Krisztusban hallgass meg bennünket, ő érte, könyörülj meg rajtunk, ő érte, áraszt ki ránk nap mint nap a te kegyelmedet, és tartsd meg a tieidet, és hadd tudjuk dicsőíteni a te nagy nevedet, és hadd tudjunk te előtted újra és újra leborulni, és rádöbbenni arra, hogy milyen végtelenül nagy a te irgalmasságod mi hozzánk, hogy megtartottál, hogy még most is tart a kegyelmi időszak, és lehet hozzád térni. Lehet előtted önmagunkat megismerve leborulni, és várni a te áldó szavadat. Kérünk, hogy így szólj hozzánk naponként. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek. Áldást, békességet.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Чернига Дюла, református лекипастор.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернига Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: tájulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу hallottok.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közzétette a 2026-os világbajnokság teljes 48 válogatottat rangsoroló végső tabelláját. A sorrend kialakításánál a csoportkörben szerzett pontokat és gólkülönbséget, valamint a kiesés szakasz mérkőzéseinek eredményeit vették figyelembe. Az első helyen természetesen Spanyolország végzett, míg Argentína a második helyet szerezte meg. A norvég válogatott az ötödik helyen zárt, miután a negyeddöntőben hosszabbításban maradt alul Angliával szemben. A brazil csapat, amelyet Norvégia búcsúztatott a nyolcaddöntőben, a 11. helyre került, Portugália pedig a 13. pozícióban végzett. Svájc és Marokkó a 7. helyet oszlotta meg, míg Ecuador és Dél-Afrika a 25. pozíciót. Svédország a 27. helyen fejezte be a tornát. Международная федерация футбола прилюдно полную писунковую таблицу чемпионату света. Дани враховують на броньочки різницю м'ячів, а також писункові рахунки матчів, у яких команди вибували з турніру. Перше місце посіла збірна Іспанії, Аргентина стала другою. П'яте місце посіла збірна Норвегії, що дійшла до чвертьфіналу та поступилась Англії в додатковий час. Бразилія, яку норвежці вибили в 1/8 фіналу, завершила турнір на 11-й позиції, а Португалія на 13-й. Дві пари команд розділили місця у таблиці. Швейцарія та Марокко стали 7-ми, Швеція фінішувала на 27-й сходинці. Luis de la Fuente folytathatja munkáját a spanyol labdarúgó válogatott élén. Az ÁSZ értesülésé szerint a szövetség elnöke Rafael Lozán tárgyalásokat kezdeményez a szerződés meghosszabbításáról. A vezetés úgy véli, hogy de la Fuentének kell felkészítenie a Furia Rojat a 2030-as világbajnokságra, amelynek házigazdái Spanyolország, Portugália és Marokkó lesznek. Luis de la Fuente môže produžiť robotu na čele zbirnej Ispánie. Za danými AS prezident federácie Rafael Lozan plánuje rozpočet premluvený ešte do prodloženia kontraktu. Kierovníctvo uvažuje, že samé de la Fuente má hotovať Furiu Rojo do šampionátu sveta 2030, ktorý prijímajú Ispánia, Portugália a Maroko. Ma este folytatódik az UEFA Európa Liga második selejtező köre. A Dinamo Kijev a PAOK Szalonikit, a Ferencváros pedig a Holland Twente vendége lesz. A kijevi együttes drámai csatában jutott tovább az első körből, miután bár nagy fölényben játszott, csak 11-esekkel búcsúztatta az Universitate Cluj csapatát. A PAOK a görög bajnokság egyik legkeményebb szervezet védekezésére és gyors kontrákra építő csapata. A Ferencváros az első körben 2 győzelemmel kezdett a szerb Vojvodina ellen, ám most jóval erősebb ellenfél vár rá. A Twente modern, magas letámadásra épülő futballt játszik, és hazai pályán közel 30 ezeres teltház fogadja majd a csapatokat. Сьогодні ввечері продовжиться другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Динамо Київ зіграє проти ПАОК, а Ференцварош вирушить у гості до нідерландського Твенте. Київський колектив пройшов перший етап у драматичній боротьбі. Попри значну перевагу, кияни змогли вибити Університете Клуж лише в серії пенальті. ПАОК залишається одним із найорганізованіших клубів Греції, відомим жорсткою обороною та швидкими контратаками. Ференцварош у першому раунді двічі переміг сербську Войводину. Проте Твенте значно сильніший суперник, який демонструє сучасний агресивний футбол із високим пресингом. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés műsora szól 2026. július 23-a. Derűs szépen napot kívánunk mindenkinek, szép jó reggel, szia!
6: Üdvözlök én is mindenkit. Hát szép napunk van eddig. Én azt mondom, hogy legalábbis az időjárás a napsütés szintjén nem panaszkodhatunk, de aki reggel kelt fel, és mondjuk reggel indult el útnak, mert mondjuk 7 órakor be kellett jutni a munkába, szerintem nagyon is a hosszú nadrágot és valami hosszú jó felsőt választhatott. Plusz 11 fok volt Beregszászban, ami hát szerintem nem a legmelegedebb kategóriába tartozik, bár ahogy belenézek itt a 130 évre visszamenőleges statisztikára, volt már ettől hidegebb, 1996-ban július 23-án a leghűvösebb pont az plusz 6 fok volt, tehát hogy nem tudom, egy tavasszal vagy egy közepesebb ősszel vette fel a hangulatot.
5: Én amikor 7 órakor felöltöztem és az egész családot, miután elmentünk sétálni, felöltöztettem, mondtam, hogy hű gyerekek, hát ez nem furcsa.
6: Frissítő.
5: Frissen furcsa. Mondták az idősebb szomszéd azt mondja, hogy hát Lembi, jobb inkább ilyen legyen, mint a 35 fok. Erre meg azt jutott eszembe, hogy az édesapám mindig azt mondta, fiam, nyáron legyen meleg, télen legyen hideg, hogy ez azért ilyen, hogy ezt tartsuk be. Az elmúlt napok azt mutatják, hogy ez a július elég hűvösre sikeredett valamilyen okból. Na de hát ez
6: július lehet sokat barátkozott áprilissal, és valahogy tapasztalatcsere volt, nem tudom, hogy mi történhetett.
5: Bolondját járatja velünk.
6: Hát valami olyasmi, és hát ha estére megérkezik még az az eső is, amit ígérnek, akkor holnapra talán még hűvösebb is lehet. A holnapi nappali csúcshőmérsékletet 21 fokra becsmélik, hát meglátjuk, hogy mire jut majd.
5: Akik viszont Macsaló utca, akartam mondani, Muzsai utca vonzás közvetében Macsaló utca környékén laknak, azoknak volt egy ilyen égi jelenségük ma reggel, ismerős rádiós hallgatók jelezték arra, hogy kijöttek reggel a szeméttelep vonzás közvetlő utcában, és hát mintha párás, ködös indián jeleket te
6: látnának. Várták az esőt.
5: Igen, várták az esőt.
6: Hogy esőtáncot jártak, és azt hitték, hogy megjött a felhő.
5: Igen, és az volt a furi, hogy ez nem felhő, mert a maga az illat, az teljesen átjárta egyrészt a testüket, a ruhájukat és mindent, ami kint van, és hogyha nyitva hagytak ablakot, akkor az egész házat képes volt átjárni. A tenap előtti délután megkezdett beregszászi szeméttelep tűzesetétről sokat hallhattatok tenap. Nagyon komoly munkát végeznek a tűzoltók, gyakorlatilag ez a folyamatos kontroll. Tegnap napi folyamán még mindig a füst jelen van, és ez ma éjszaka is jelen van, úgyhogy hát a füsttel még úgy látom küzdeni kell lesz a következő órában.
6: Hát nagy valószínűséggel mélységben még valami senyvedhet, és az adja a füstöt, és reméljük azt, hogy a szellő hatására nem kap újra lángra majd a tűz, mert ugye a tűzháromszögnek az egyik eleme az ez lenne. Éghető anyag van, oxigén van, és ezt a szél...
5: Éghető anyagot biztosítottunk, abszolút, nagyon szívesen, mert 100 like.
6: Köbmétereknek a tömkelege található ott, és hát ugye nem feltétlenül csak egészséges anyagok égnek, és nem feltétlenül teljes az égés. Hát arra figyelmeztetik egymást itt az emberek, hogy azért az ablakot legalább zárjuk be. A hajunkat nem tudjuk megvédeni, lehet, hogy a ruhánkból érződik az, honnan jöttél. Hát itt a Stefanika utca végén lakok, és most jöttem a szeméttelep környékéről, de valóban ennyit a saját biztonságok érdekében és komfortunk érdekében tegyünk meg.
5: Egy másik fontos téma az pedig a nyári szünetben a gyermekeinknek az egészsége. Szinte nem találunk olyan hírblogot, ahol ne legyen egy olyan fontos figyelemfelkeltő tétel, amely a gyermekeket érinti nyári időszakban a balesetek szempontjából. Éppen most egy elektromos fűnyíró rázott meg egy fiatal gyermeket Kárpátalján. Rengeteg ilyen hírrel találkozunk, szinte óráról órára találkozhatunk olyan esetekkel, ahol gyermekek sérülnek meg, és rákerestünk, hogy mi köze ennek a nyári időszaknak a rengeteg balesethez, és a statisztikák azt mutatják, hogy a kiskorokat érintő balesetek száma kiemelkedően, ahogy látjuk és érezzük, a nyári szünetben van jelen, és legfőbb inkább a júliusi és augusztusi hónapokban emelkedik meg, mert ebben az időszakban az éves gyermekbalesetek egyharmada zajlik.
6: Így van, de úgy néz ki, hogy ebből fakadóan azt az egyenletet is tudnánk követni, hogy az iskola még mindig biztonságosabb.
5: Igen.
6: A szeptember 1-től elkezd lecsökkenni
5: a balesetek. Éje túl a gyermekünk a szeptemberi iskola kezdésig.
6: Képzeld el, amikor a felnőttek eljutnak arra a következtetésre, hogy jó, gyermekeink védelmének érdekében június, július, augusztust is iskolás hónapokká fogjuk majd varázsolni. Viccet félretében valóban megnövekedik a baleseteknek a száma. Ez ugye ahhoz is köthető, hogy milyen szabadidős tevékenységeket folytatnak az ifjak, a másik pedig nagy valószínűséggel, hát a szülőknek nincsen szünidő. Legalábbis kevés olyan hivatás van, ahol direkte be tudják időzíteni nyára, például a tanárok azok nyáron veszik ki a szabadságukat. Ebből fakadóan lehetséges, hogy a háztartásban élő, lévő kamaszokra, gyermekekre valamiféle házi munkát bíznak rá, és ennek természetes velejárója a különböző eszközök. A huszti járásban is a leányzóval valószínűleg ez történhetett. Felvállalta, elvállalta, rábízták a fűnyírást, viszont az eszközöknek, hát hogy is mondjam, néha van némi baleseti faktora is.
5: Gyakorlatilag a közúti balesetek veszetik a százalékos arányt, itt a megnövekedett biciklis, rolleres, gördeszkás forgalom miatt megugorik a gázolásos balesetek száma, egyszerűen sokszor körültekintés nélkül mennek ki az utcára, illetve a labda után való szaladás is jelen van, bár sokkal kevésbé, mint mondjuk a rolleres balesetek, amely rengeteg ilyen szituációt eredményez. Esések, törések, játszótereken, trambulinon, fáramászás következményében jelentősen ott vannak vízi balesetek, amik kiemelkedő veszélyforrás, strandolás, kerti medencék és egyéb sokszor életveszélyes hulladásos állapotok lépnek fel, nagyon veszélyes dolog, és persze az égési sérülések vannak még a listán, itt a sütögetések és a kerti tábortüzek, illetve a kerti szalonasítés, bográcsfőzés is hozzájárul.
6: Pillecukorsütés.
5: Igen, ezeknél is jelentkeznek ezek a balesetek.
6: Igen, mindenképpen legyünk körültekintőek, és hát már legkisebb korban is kezdjük el a különböző balesetvédelmi szabályoknak az oktatását, úgy a közlekedésben, tűzrakásban, elektromos eszközöknek a használatában. Fontos, hogy az ifjaink ne csak a mobiltelefonokat tudják kezelni, hanem a háztartásban lévő más eszközöket is.
5: Ha már az elektromosságról beszéltünk, akkor a végén egy gyors, rövid programajánló. Hát végre 2026-ban is megindul a következő töltésprogram, amit a kárpátaljai, amit a Beregszászi Református Gyülekezet szerint szervez, a villámtöltés címmel.
6: Így van, viszont a nevében lévő villám az nem sok ezer voltot jelent, ami a testet járja át, hanem a léleknek a feltöltődésére utal. Hát úgy, ahogy különböző eszközeink áram nélkül nem működnek, úgy a lelkünknek is szükség van egy csatlakozóra, szükség van arra, hogy feltöltődjön.
5: Augusztus 26-a 10 órai kezdete Beregszászban a régi Varoda épületében lesz megtartva, és több száz fiatalt várnak ebben az esztendőben is a beregszászi fiatalok szervezésében a program.
6: Hát ez egy jóval biztonságosabb rendezvény lesz.
5: Aztán fontos, hogy egy nagy témabeszélgetéshez készültünk a mai napra. Ha minden igaz, akkor perceken belül érkezik hozzánk meghívott vendégünk dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke, megyei tanácsképviselő, illetve a megyei tanácsoktatási, tudományos, kulturális, egyházügyi, ifjúsági, sport, nemzeti kisebbségi és információs bizottságának elnöke jön hozzánk. A témánk pedig a Kárpátalján lévő oktatási reform folyamatok, és persze az életünkben az oktatás, az intézményeknek a működése, illetve a jövőnk ebben a területen, ebben a témakörben egy hosszabb beszélgetéssel készülünk élőadásunk folyamán. Második órában pedig meghívott vendégünk kell, egy Viberes kapcsolást szeretnénk összehozni. Tóth Ádám, a Porsche Hungária Audi marketing menedzserét sikerült elérnünk, mégpedig a Hungaroring apropóján megnézzük, hogy a Forma 1-ben az Audi csapaton keresztül hogyan zajlanak az események, és hogy hogyan, mit várunk ettől a hétvégétől.
7: Сьогоднішній гості нашої передачі Ільдіко Орос, президент Закарпатського Угорського університету імені Ференца Ракоці II, керівник Закарпатського Угорськомовного педагогічного товариства та депутат Закарпатської обласної ради та Адам Тоут, маркетинг-менеджер бренду Audi у Porsche Hungaria.
5: Érdemes mindenképpen velünk tartani a különkedést, csütörtök adása, szóval 12 óráig élőben.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня.
5: Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями:
4: дошкільна освіта, початкова освіта,
5: українська та угорська мови, переклад,
4: англійська та угорська мови, переклад,
5: англійська та німецька мови, переклад,
4: міжнародні відносини, облік і оподаткування,
5: фінансовий захист,
4: туризм, угорська мова, література та комунікація,
5: садово-паркове господарство,
4: середня освіта, українська мова і література,
5: угорська мова і зарубіжна література,
4: англійська мова і зарубіжна література,
5: історія та громадянська освіта,
4: математика,
5: біологія та здоров'я людини,
4: географія,
5: інформатика,
4: природничі науки,
5: фізична культура,
4: музичне мистецтво.
5: Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра:
4: акторське мистецтво
5: з угорською мовою викладання фахових дисциплін,
4: психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками:
5: українська, угорська та англійська філологія,
4: біологія та біохімія,
5: облік і оподаткування,
4: історія та археологія,
5: географія,
4: математика,
5: дошкільна освіта,
4: початкова освіта.
5: У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня.
4: Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті
5: www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
3: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалюйте.
9: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
10: Радио Пульс. 92.1 FM.
11: Классное радио. В дорогу.
12: 10 óra 30 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, és persze külön köszöntjük a kommentelőket, velünk van Karesz, Ilona, és szép napot kíván minden rádió hallgatónak, Katalin is köszönti a rádió hallgatókat, mindenkinek boldog, békés, szép jó reggelt, Irén is követ bennünket, illetve ma csatlakozik hozzánk Mátyás is, köszöntjük őt nagy szeretettel, ha rendőre balesettel találkoztok, írjátok meg, és határinformációkat is örömmel veszük, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül. Meghívott vendégünk stúdium kerekasztalánál dr. Orosz Ildikó, a Második Rákóczi Egyetem illetve a Kárpátai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke, a Kárpátai Megyei Tanács képviselője, a Megyei Tanács Oktatási, Tudományos, Kulturális, Egyházügyi, Ifjúsági, Sport, Nemzeti és Kisebbségi Információs Bizottságának elnöke. Köszöntjük nagy szeretettel!
13: Én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket egyaránt. Jó reggelt mindenkinek!
12: Ha megnézzük az évet, akkor a tanév végén járunk és a következő tanév elején, hát ez egy köztes időszak, de mindenképpen térjünk ki az elmúlt 2025-es, 26-os tanévre a Kárpátai Magyar Oktatási Intézmények életéből. Hogyan értékeli azt az elmúlt évet?
13: Örömteli volt az, hogy szeptemberben úgy kezdtük az évet, hogy még mindig 1000 elsős gyerekünk volt, illetve az egyetemre is rekordszámú diák jelentkezett, ami biztató, tehát vannak még itthon diákok, bizonyos híresztelések és média információk ellenére, ami sokszor elhangzik a sajtóba. A másik az, hogy ez az év is ilyen küzdelmes volt, hiszen mi már 10 éve háborús helyzetben élünk, de 5 éve éles a helyzet, ami kihat minden családra. Tehát az asszonyok egy része, akik átjárnak, viszik a gyereket, azok már átköltöztek, vagy több család úgy döntött, hogy egzisztenciát teremtett. Tehát voltak ilyen dolgok is, és az oktatási politika terén is történtek változások. Egyrészt megyei képviselőként állandóan amellett harcoltunk, és sikerült a megyei tanácsba elfogadtatni egy levelet, hogy az iskoláinkra ne vonatkozzanak a liceumi osztályokra azok a normatívák, amik előírtak, meg a hegyvidéki járásokra is. Bár erre választ nem kaptunk, de időközben ugye a 4. éve tartó ukrán-magyar egyeztető tanács ülésén sikerült eredményt elérni. Az újonnan megválasztott kormány tárgyalta ezt ki, ugye új szereplő jelent meg, és ezzel az ukránok le tudtak ülni. Meg kell, hogy mondjam, és pozitívként konstatálom azt, hogy az új külügyminisztérium és külügyminiszter asszony, az nem dobta ki az előző 4 év tárgyalási eredményeit, tehát ugyanazt a 11 pontot követték, amit az előző kormány összeállított és követelt a Fidesz kormány, másrészt pedig a kapcsolattartásba is ugyanazokat a szakmai szakértőket vonták be, akik korábban is tárgyaltak. Így például szakmai véleményét megkérdezték a Református Egyháznak, megkérdezték a KMKS-nek, és ebben a bizottságban benne volt az UMDS részéről Zubánics László, a KMKS részéről dr. Csernicskó István professzor, aki ennek a témakörnek is a része, és hát én is, mint pedagógus szövetség a háttér szakmunkában részt vettem. Így valószínűleg így végül is egy olyan eredmény született, amiben Ukrajna a megállapodás alapján, amit aláírtak, beépíti az ő menetrendjébe, az európai csatlakozási menetrendjébe azon törvények módosítását, amelyek visszaadják a kárpátaljai magyaroktól elvett jogot. Itt konstatálnám, hogy azzal, hogy aláírtak egy ilyet, az a sok hazugság, ami a médiában megjelent az elmúlt 10 év alatt, hogy semmi jogot nem vettek el tőlünk, ez így elszállt a füsttel együtt, hiszen beismerték, hogy itt bizony jogszűkítések voltak, méghozzá jelentős jogszűkítések, és Magyarország pedig rendelkezik olyan eszközökkel, ami esetleg ezeknek a betartását követeli. Egyrészt már az, hogy az uniós csatlakozási folyamat része lesz ez a megállapodás, ezért az unió is oda fog rá figyelni egyrészt, másrészt meg Magyarország is odafigyel rá, és lásd, amikor eredmény nem történik, akkor mondjuk nem járul hozzá bizonyos klaszter megnyitásához, valamint a klaszterek lezárásakor is van még lehetősége számon kérni, és a végső csatlakozáskor is van lehetősége számon kérni. Mondjuk például ez történt, hogy Magyarországnak volt egy válasza arra, amikor aláírták az egyezményt, másnap meg ugye megjelent a nyelvi rend ombudsmannak, vagy felügyelőnek a levele, így a következő klaszter hozzájárulásához nem nyíltak, és akkor mondták, hogy akkor hogy van ez, hogy tegnap írtuk alá, vagy nem egy héttel ezelőtt, most pedig az ellenkezője történik, és ennek eredményeként már megvan az első ilyen fecske vagy lehetőség, például a miniszter tanács hozott egy rendeletet, hogy a tanulói létszám, aminél be kell zárni egy iskolát, az a kisebbségi nyelven, európai kisebbségek nyelvén oktató intézményekre nem vonatkozik. Ugyanis az új ukrán iskola rendszerében lezárul egy folyamat, és bizonyos létszámoknál az iskolákat be kell zárni. Na most ez ránk nem vonatkozik, ami azt jelenti, hogy meg lehet menteni egy csomó olyan iskolát, amit esetleg szeptembertől azért zártak volna be, mert ezt a létszámot nem érte el.
12: A Beregszász kistérségében 4 ilyen intézmény volt kérdőjelesen, ami pont ebben a körben játszott. Ez egy friss dolog, mi kell ahhoz, hogy ez valóban megtörténjen, mert korábban ugye megvolt a lehetőség, hogy az állam bár nem fogja dotálni a tanintézmények működését, de a költségvetés, a helyi költségvetés átveheti. Sok esetben az önkormányzatnak a kénye kedve szerint dölt el egy a tanintézménynek, egy közösségnek az iskolájának a sorsa.
13: Ez sem teljesen így van. Egyrészt, miután ez a rendelet megszületett, és éppen erről tájékoztattam tegnap a Beregszázi Városi vagy a Kistérségi Tanácsot, annak az ülésén kértem napirenden kívüli szót. Tehát egyrészt így a kistérségnek be kell tartani a törvényt, a rendeletet, nem kell ezt bezárni. Hogy honnét keres pénzt a fenntartásához? Egyrészt várjuk azt, mert az volt az ígéret a Kisebbségi Ukrán-Magyar Bizottság ülésén és az eredmények alapján, hogy ez azzal is fog járni, hogy megkapják a kis létszámú osztályok is az állami normatív finanszírozást. Már régóta úgy van, hogy az oktatási intézményeket az ukrán állam átadta az önkormányzatoknak. Tehát már nincs állami iskola, önkormányzati iskola van. Átadta a tulajdonjogot. Innét kezdve az oktatási intézmény a tulajdonjoggal együtt a feladat is átkerült az önkormányzathoz. Tehát az önkormányzatnak az övé az épület, akkor neki kell fenntartani, finanszírozni, javítani, fűteni, rezsit fizetni, és neki kell a technikai személyzetet is fizetni. Az ukrán állam egy bizonyos normatíva alapján ad segély, dotációt a pedagógusok béréhez járul hozzá. De nem úgy járul hozzá, hogy ahány osztály van, annyi pénzt ad a pedagógusok fenntartására, hanem kiszámolja, hogy hány gyerek jár abba az iskolába, és akkor azt mondja, hogy egy gyerek után ennyit adok, az viszont nem elegendő, hogy minden pedagógust kifizessenek, és ezt a különbözetet kell a helyi kistérségeknek megfizetni. Na most, ha betartják a szavukat a Költségvetési Bizottság is, nem csak a minisztertanács a rendelet alapján, akkor a rendelet alapján, ez most augusztusban ki fog derülni, amikor a költségvetést tervezik, a rendelet alapján így a teljes összeget, tehát ahány pedagógus van az iskolában, ahány osztály van, annyi pénzt kell, hogy adjanak a központi költségvetésből. Ha nem, akkor mellé kell tenni a helyi költségvetésből a kiegészítést, hogy a kislíceum osztályokban a gyermekek ne sérüljenek, és ahány órájuk van, mindenre legyen pedagógus, aki bemegy, és azt fizessék ki. Na, erre is tettem javaslatot tegnap, ugyanis kiszámoltuk azt például, hogy a Beregszázi kistérségbe bejegyzett, és a Kárpátaljai Rákóczi Magyar Egyetemhez kapcsolódó intézmények, szervezetek, akik magyar támogatásból élnek, azok mennyi adót fizetnek a kistérségbe, és hát az jött ki, hogy az a beregszázi kistérség oktatására fordított összeg, a 2025-es évet vettünk a nyílt források alapján, és ebbe a nyílt forrásokban még nem voltak benne az egyházi adók, nem volt benne a Pulzus Rádió által befizetett adó, vagy a Református Egyház, vagy az Ökumenikus Szeretetszolgálat, a Máltai Szeretetszolgálat, az UMDS és más olyan projekteknek az adói, csak az intézményünk. Az intézményünk a 46%-át állja az oktatási költségeknek, tehát én azt gondolom, hogy ha mi 46%-át az oktatási költségeknek befizetjük az ukrán államba, és ez az az oktatási költség, ami itt marad, ami nem megy el Kijevbe, akkor ebből igenis ki tudják azt gazdálkodni, hiszen az egyetemen kívül még számos vállalat, cég, meg adófizető polgár van Beregszázban, tehát ha az akarat megvan, akkor az önkormányzat ezt meg tudja tenni. Az is igaz, hogy a felelősség a bezárásért, a működtetésért, mindenért az önkormányzatot illeti, mert nincsenek állami iskolák, önkormányzati iskolák vannak, tehát a döntés náluk van, én csak felhívtam a figyelmet arra, hogy mi az, amivel gazdálkodhatnak, illetve felhívtam még arra is, hogy vannak anomáliák, a központi finanszírozás meg az oktatási törvény között.
12: Egy fontos időszakban vagyunk. Visszatér egy másodpercig az iskola bezárásra, azért szőlős magyar közösség el tudnám mondani, mi az, amikor nincsen magyar iskola, és ez milyen hatással az ott élő közösségre. Milyen hatással van a meglátása szerint egy tanintézmény bezárására, mondjuk egy csetfalva, vagy mondjuk egy oroszi, vagy és sorolhatnánk a kisebb magyar közösséget.
13: Hát ez azt jelenti, hogy megszűnik az élet. Megszűnik az élet, a közösség élet egy ilyen településen, hisz ha nincs egy ilyen intézményes hely, akkor a szülő az igyekszik olyan helyre menni, olyan helyre telepedni, tehát kiürül a falu, ahol a gyermeke jobban fog tudni boldogulni. Hiszen nem gondolom, hogy az racionális, hogy minden faluból behordjuk a gyerekeket, mert egyrészt az alsó tagozatosok számára nagyon megterhelő, hogy 6 éves kortól naponta utazzon 1 órát oda-vissza, kifárad a gyerek, és utána nem tud koncentrálni, nem tud tanulni. Ráadásul a mai üzemanyag árak és a technika fenntartása mellett kiszámolom, szerintem egy pedagógus sokkal olcsóbb, hiszen az ott maradt épületet így is úgy is üzemeltetni kell, mert ahol beszállnak egy általános iskolát, ott még elemi iskolának lenni kell, mert azt jól lenne biztosítani a gyerekeknek, meg óvoda is lehet, ezek általában egy épületben vannak, akkor ha már fűtöm az épületet, akkor miért ne tanuljanak helybe azok a gyerekek a kislétszámba is, nagyobb odafigyelést kaphatnak a pedagógusoktól, és ha összevetjük, akkor a pedagógusokra fordított bérköltség, az még mindig talán olcsó, mint hogyha buszt járatnék, felújítanám, és így tovább. Az iskolabusz akció amúgy is egyre nehezebben megy mindenütt, mert ezek a technikai eszközök 4-5 év alatt elavulnak, ráadásul ahhoz, hogy egy iskolabuszt egy önkormányzat működtessen, ahhoz nem csak azt kell, hogy sofőrt adjon, hanem egyszerre 2 sofőrnek kéne bennülni, meg egy ápolónőnek is, akkor már is 3 fizetést kell kiadni arra, hiszen ez lenne a norma. Az, hogy nem tartják be, az egy másik kérdés, vagy hogy tartják be, ezt nem tudhatom, de hogy a norma ez lenne, ami azt jelenti, hogy minden irányba az iskola buszva itt van. Összeszámolom, az már lassan egy tantestületnek a része. Ami pedig az anomáliákat illeti, az felhívtam a figyelmet, hogy jó lenne, ha közösen harcolnánk ez ellen is. Az azt mondja, hogy az új oktatási törvény azt kimondja például, hogy 5 kérvény esetén kötelesek megindítani az első osztályt, meg fenntartani az osztályt. Az alsó tagozatban, ha nincs meg az 5 kérvény, akkor is be kell indítani az osztályt, és be lehet indítani az osztályt, csak akkor úgymond komplex vagy komplekt osztályt indítanak, tehát összevont osztályt, tehát azt jelenti, hogy mondjuk 5 gyerek jár a 3. osztályba, meg 3 kérvény az 1. osztályba. Akkor ez az 1. osztály, a 3. osztály egy tanterembe tanul, és a tanítónéni megosztja. Az én koromban is volt ilyen, hogy akkor az egyik padsorban ültek az 1. osztályosok, kisfalvakban, másik padsorban a 3. osztályosok, és akkor a tanítónéni a 3. osztályosok, akik már tudnak önállóan dolgozni annak adott feladatot, és oda ment, és az 1. osztályosokkal, azzal az 1, 2, 3 gyerekkel foglalkozott külön. Akkor azoknak adott önálló munkát, hogy írjanak, másoljanak, rajzoljanak, vagy olvassanak, ha már megtanultak olvasni, és akkor ment a többiekhez. Ugyanígy a 2., 4. osztály volt. Azt is kimondja a törvény, hogyha egy ilyen osztályban már 12 gyerek van,

0: 12. osztályban 31 tanuló van egy évfolyamon, abból két osztályt kell írni. Ha két osztályt kell nyitni, akkor nem értem, hogy a támogatást, amit az állam ad, miért 25 fős osztályokból számítsák ki, hiszen ez most így ellentmond a törvénynek, tehát nem tudja a jobbkész, hogy mit csinál a bal, és hogyha ezt mások is felismerik, különösen a gazdálkodó önkormányzatok is ezzel fordulnak a minisztériumhoz, meg a költségvetési bizottsághoz, akkor ezt lehetne rendezni, hogy akkor a normatíva szerint, ha két osztály van, akkor két pedagógust kell fenntartani, nem pedig egyet.
1: A reformok utolértek bennünket 2027-re, gyakorlatilag az oktatásnak a reál humán része is ketté vál, ebben a Magyar Egyetem, illetve Rákóczi Egyetem albázisai évek óta készülnek erre a dologra. Hogyan látja ezt a reformot, hol haladunk most?
0: Hát ez 27-ben fog bezáródni, tehát még egy év van előttünk, most még mindenki hezitál. Ez azt jelenti, hogy 27-től átmegyünk egy európai rendszerű oktatásra. Azt jelenti 4 elemi iskola, 5 általános iskola, amit Ukrajnában gimnáziumnak fognak hívni, és egy 10-11-12 3 évfolyamos középiskola lesz. Liceumnak fogják hívni. A liceumoknak 2 kategóriáját állapították meg. Akadémiai liceum, vagy elméleti liceum, ahogy Magyarországon meg Romániában hívják, ahol arra készítenek fel, hogy egyetemre menjen, és akkor heti emelt óraszámba tanulnak bizonyos tudományterületeket. Angol, biológia, természettudomány, és így tovább. A másik a szakliceumi hálózat, ahol ugyanolyan érettségit kapsz, elmehet az egyetemre tanulni is, de emellett belekóstolhat egy szakmába, és heti 6 órában mondjuk szépészetet tanul, fodrászatot, vagy akár divatszabóságot, és így tovább, és ha leérettségizik, akkor eldöntheti, ha ezen az irányba megy, folytatja a tanulmányait mondjuk az EGÁNEDE szakképzési centrumba, ahol viszont már szakmunkás oklevelet is szerezhet, hiszen ez az érettségi, ez csak egy általános alapot ad hozzá, illetve ez a 3 év pont jó arra, hogy megutálja azt a szakot, amit választott, vagy megszeresse azt a szakot, hogy legyen. Ehhez viszont fel kellett készülni, nem most, hanem 12 évvel ezelőtt, amikor elindították a dolgokat, hiszen a liceumoknak, önálló intézményeknek kell lenni. Persze kisebbségieknél lehet úgy, hogy 1-től 12-ig együtt tanulnak, de a legtöbb esetben ezt önállóvá szeretnék tenni egyrészt, másrészt meg olyan feltételeket írtak elő, amit nehéz teljesíteni. Mindenütt legyen tornaterem, felszerelt szaktanterem, pedagógusok, megfelelő oktatással, és így tovább. Na most ebben mi, a Pedagógus Szövetség, a KMKS, meg a Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány, ebben mi sokat tettünk ezért. Például 12 évvel ezelőtt kidolgoztunk egy bázisiskolai programot, amiben Brenzovics László menedzselésével mellénk állt az magyar állam, és ezt a programot levezényelte. Ez azt jelenti, hogy 12 helyen felújítottunk önkormányzati iskolákat. Lásd, Beregszáz azért kész erre a helyzetre, mert Beregszázban például teljes körű felújítás kapott a Kossuth Lajos iskolának az egyik szárnya, illetve a Bethlen Gábor liceumnál pedig felépítettük azt az épületet, azt a liceum épületet, amit 30 éve nem tud egy önkormányzat se a járásra az állam, pedig 3-szor volt alapkőletétel, minden politikai választás előtt itt voltak nagyurak, akiknek már a neveire sem emlékszünk, akik megígérték, hogy pénzt adnak, segíteni fogják, és ez a választási akaratot befolyásolta, de nem sikerült. Most ez át lett adva. Tehát a Beregszázi önkormányzat kapott egy nagy ajándékot, ami azt jelenti, hogy a saját költségvetéséből erre nem kell pénzt fordítania. Ez megvan. Ezt átruházhatja, uram, bocsánat, akár az ukrán liceum felújítására, mert ott is meg kell teremteni a felvételt. Ezért is fontos az, hogy a mi iskoláinkat ne zárják be, hiszen mi önfenntartóként sokat adunk a közösség számára. Ez a másik ilyen dolog, ami érdekesség az, hogy mindenütt csak elméleti liceumban gondolkodnak, hiszen az a legjobb, legegyszerűbb dolog, hisz van 3 jó tanár, nem kell hozzá olyan sok, néhány kabinet itt is felszerelve megvolt, viszont a szakliceum az ugye nagyon igényes, eszközigényes, anyagigényes, és ahhoz, hogy megtanítsam sütni, főzni a gyerekeket, ahhoz nem csak egy felszerelt konyha kell, hanem alapanyagok is kellenek, és hát bizony a szakképzési törvény, amit egyébként rendezni kellene majd, törvényileg is az ukrán-magyar megállapodás alapján, abban most az van, hogy minden szakképző intézmény ukrán anyanyelvű, nem úgy, mint mondjuk még akár a

0: szovjet rendszerbe is, itt Beregszászba két PTU is volt, vagy két iskola is volt, ahol lehetett magyar nyelven is tanulni az általános ismereteket. Jelzem, a törvény most se tiltja, tehát most is engedélyezi azt, hogy az általános ismereti tárgyakat akár a beregszázi PTU-ba is magyarul tanulják, csak mivel az alapszabályukban nem ez került be, meg a szakképzési törvényben nem ez van benne, nincs összhangban az általános iskolai törvénnyel, ezért nem hajtják ezt végre. Na, ezt is módosítani kellene, de addig is mi előre szaladtunk, és létrehoztuk a Kárpátaljai Magyar Liceumi Hálózatot. Igaz, általában igyekszünk ott nyitni, ahol nincs ilyen szakliceum. És ezért van az, hogy a legtöbb kistérségben az elméleti mellett, amit vagy az önkormányzati liceumok fognak ellátni, vagy az egyházi liceumok, mert azok is mind elméleti liceumok, akkor legyen egy ilyen lehetőség azoknak, akik nem tudnak menni, és hát éppen mondjuk ebben az évben is két olyan település is fordult hozzánk, ahol meg akarják szüntetni a dolgokat, és ugye vannak az egyik Munkács például, a másik pedig a Knaszlatina, ahol a városi tervben nem szerepel az, hogy ők fenntartsák a magyar liceumi képzést, ezért megpróbáljuk majd őket valamilyen szinten beintegrálni ebbe a hálózatba. És hát van egy település, amin nagyon csodálkozok, ez Csap település, amely mint határváros fejlett és elég nagy gazdasági potenciával is rendelkezik, és ők se akarják a magyar liceumot működtetni, legfeljebb magyar osztályt az ukrán liceumon belül, annak ellenére, hogy a csapi iskolát is tokkal vonóval teljes körűen felújítottuk, jobban néz ki, mint mit tudom én, a szovjet rendszerben, vagy az elmúlt 30 évben, az ukrán rendszerben is akár, mert tornateremtől kezdve minden felújításra került, a bázisiskai program keretén belül, viszont mégis van egy ellenállás, a szülők éppen most harcolnak, de én azt gondolom, hogy a szülőknek is igenis van feladata, és jól teszik, hogyha írnak és mennek, hiszen ott is minden feltétel adott ahhoz, hogy a kommunális önkormányzati elméleti liceum megmaradhasson.
1: Akkor mégis az önkormányzaton múlik sok esetben a...
0: Hát, de az önkormányzat mindig hivatkozik felülre, pedig most egyértelmű, hogy minden liceum az ő tulajdonuk, az övék a felelősség, az övék a feladat, nekik kell dönteni helyben, és ez viszont ez megint egy olyan dolog, amit mindenkinek tanulni kell, ha Európába akarunk menni, hogy az önkormányzatiságnál is helyben a civil kurázsinak, a civil szférának és a szülőknek, és egyáltalán azoknak, akiket érdekel a gyermekük jövője, oda kell figyelni, és ki kell állni a saját jogaik mellett.
1: Csak zárszóra van időnk. A gyermek hiány az nagyon nagy, de azt látjuk, hogy még mindig sokan vagyunk, ha megnézzük a különböző táborokat a nyári időszakban. Rengeteg gyermek, rengeteg táborban van, és mindig azt érezzük, hogy bár kevesebben vagyunk, de mégis vagyunk, és nem is olyan kevesen, mint a sokan gondolják. Hogyan látja a jövőt, mit kell tennünk, hogy...
0: Hát meglátjuk, hogy első osztályos hány lesz, mert nem tudjuk, hány gyerek született, ugye 4-5 évvel ezelőtt, azok a fiatalok, akik akkor lakadalom után gyorsan kimentek, azok nem biztos, hogy már itt szülték meg a gyermeküket, de én azt gondolom, mindaddig, amíg gyermek van, addig nekünk van feladatunk. A táborokban is így vagyok. Én is meglepődtem, hogy a Pedagógus Szövetség vagy a Géniusz táborai pillanatakor elektronikusan lehetett jelentkezni. Azt hiszem, egy napot se volt, 2 óra alatt megteltek ezek a táborok, és minden táborban 40-50 gyerek van. Új táborokat is indítottunk, így például a Körösmezőn van egy tulipántanoda magyar identitás ápoló tábor, vagy egy honismereti tábor, és egy másik honismereti tábort Visken indítottunk a liceumnak az új bázisán, ahol a 7-8-9-es gyerekeknek szervezünk, és az egyetemünkön pedig egy ilyen informatika-robotika tábor indult, ami szintén egy új képzési kínálat. Én azt mondom, hogy összehasonlítottam most a statisztikai adatokat. Hát egy évvel ezelőtt még nálunk 1000 gyerek jött az első osztályba, míg a Vajdaságban 1200 gyereket irattak be az iskolában. Na most a Vajdaságban állítólag, statisztikailag egyrészt kétszer akkora a terület, és kétszer annyi magyar él, mint nálunk. Ezt mondják a statisztikák. Akkor mi még mindig nem panaszkodhatunk, ha ott csak 1200 gyerek volt nálunk, meg 1000 is. Hát én azt mondom, hogy a Biblia is azt mondja, hogy egy gyerekért is, és érdemes dolgozni és tenni a dolgunkat. Tehát amíg lehet, van lehetőség, van gyerek, addig mi igyekszünk azok számára megteremteni azt a lehetőséget, hogy fejlődjön, és ne érezze azt, hogy éppen háborús helyzet van nálunk, vagy enyhítsük ezen az érzésen. hiszen minden alapja a legjobb lenne, ha béke lenne más, akkor konszolidálódna az életünk.
1: Dr. Rosszilunk, köszönjük a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen, és akkor majd leadjátok. Jó, na!

0: ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірою в серці. Радіо Пульс FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás csütörtöki adása, ez pedig a második óránk, egészen 12 óráig vagyunk élőben. Technikai információkat várunk, 0957-0979-7-0976-as SMS Viber számok aktív, ide íratok határinfokat és persze akár hozzászólásokat is. Technikai információként elmondom, hogy van lehetőség reklámozni a Pulzus Rádió éterén keresztül, mondok egy telefonszámot, 0666-784-9950, 0666-784-9950. Ahogy korábban beszámoltunk erről, Beregszászban a Bereg Vertikál leállította a szemét elszállítását a kistérségen belül, ameddig a füst, illetve a tegnap előtti tűznek a teljes megszüntetése nem történik meg, addig nem kockáztatnak, így aztán a szemétszállítás rövid időre szünettel a kistérségen belül. Különböző településeken már posztoltak, Muzsajnál, Borzsova, Mase vitték már a szemetet. A megértés külön köszöni az önkormányzat.
3: Reméljük, hogy már csak rövid idő kérdése is visszaáll a jó megszokott rend.
2: Megyünk is el, gyújtunk el, hogy az egészségpercek itt a különböző műsorában. Egyre több serdülőkorú gyermek küzd mentális és fizikai, illetve lelki problémákkal. Egy Európában készített egészségügyi WHO-s felmérés szerint egyre nagyobb a baj.
3: Így van, nagyon sokszor úgy érzik a kamaszok, hogy egyre nagyobb rajtuk a nyomás, és egyre furcsább világban élnek.
2: Azt mondják a szakértők, amit 45 országban összesen több mint 227 ezer ember között, fiatal között végeztek, 11 és 15 éves, ez az pont a kamaszkort szólította meg a társadalmi vizsgálódás. A kutatások azt mutatják, hogy európai kamaszok mentális jóléte folyamatosan romló tendenciát mutat. Mondok ilyen kulcsszavakat, mint szorongás, bizalmatlanság és a segítség hiánya a saját korukban való megküzdésben.
3: És hát talán az egyik legfontosabb kérdés az, hogy honnan is származnak ezek a problémák, és miért pont a kamaszkort, vagy miért pont azt a könnyűnek hitt gyermekkort célozzák meg. Az egyik legnagyobb veszélyforrás az nem más, mint a digitális világ. A túlzott képernyőidő használata, az influencerek által közvetített káros tartalmak, társas kapcsolatok helyét átvevő virtuális kapcsolatok, ezek a leginkább felelősek azért, hogy a gyermekeink, a kamaszaink, a serdülőink hát lelkileg nem feltétlenül érzik magukat a legjobban.
2: Egyre meghökkentő statisztika, és talán erősen kapcsolódik az alvás hiány, az az esti elalvásnak a problémamentes megléte. 20-25%-ukban a megkérdezett fiataloknak jelen van az éjszakai alvatlanság problémája, és ez sok esetben összeköztik a digitális világban való részvétellel, mert annyi időt töltenek a digitális világban, amelyet egyébként az alvás kárára lehet csak beiktatni a nap 24 órájában. A 15 évesek 20%-a már legalább kétszer volt alkoholos állapotban teljesen, illetve legalább 25%-a küzd ilyen esti alvás problémával.
3: És amikor lelki problémák jelentkeznek, sok esetben a testnek az egyensúlya is felborul az életmódnak a kapcsán. Azt vették észre, illetve a kutatások azt mutatják, hogy a kamaszok 48%-a nem eszik gyümölcsöt vagy zöldséget, a fiúknak a negyede, a lányoknak pedig az ötöde túlsúlya a küzd.
2: Meghökkentő adatok, külön köszönjük, érdemes oda figyelnünk a kamaszainkra, itthon is, saját vidékünkön, talán ez még halmozottabban problémát jelenthet. Megyünk is tovább, ebben a következő órában kicsit a Forma 1-re terítéken a Hungaroringgel folytatjuk, és az Audi csapatának a világát szeretnénk közel hozni hozzátok, mert van egy szakértünk ebben a témában.
3: Aki nem lesz más, mint Tóth Ádám, a Porsche Hungária Audi marketing menedzsere.
2: Érdemes mindenképpen velünk tartani a Hungaroring témakörében. Megyünk is tovább, zene, reklám után újra vagyunk a különkedés csütörtök adásában.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsora szól, és hogy ígértük, egy újabb kapcsolással megyünk tovább. A Forma 1 lesz a következő percekben a témánk.
3: A vonal másik végén köszöntjük Tóth Ádámot, a Porsche Hungária OD marketing menedzserét. Csohogyni znamená vzjaskú, Ádám Tóth, marketing menedzser brandu Audi u Porsche Hungária. Üdvözlünk műsorunkban, köszöntünk téged, hallasz-e bennünket?
4: Szerbusztok, én is üdvözöllek titeket és a kedves hallgatókat is.
2: Hát néhányat kell aludnunk, és itt van a várva várt magyarországi nagy díj, a magyar nagy díj, a Hungaroring, viszont az Audi azért hát helyt állt. Legelső beszélgetésünkben ígértük, hogy majd valamikor nyár derekán majd újra beszélgetünk, és megnézzük, hogy a Form 1-es világban hogyan érzi magát az Audi, és azt láthatjuk, hogy van 10 pont, a 9. helyezeten áll, úgyhogy eléggé jól tartja magát. Kérlek, mesélj az elmúlt időszaknak az eredményeiről, hogyan látod azt az elmúlt hónapokat, hogyan szerepel az Audi, az elvárásokhoz mérten?
4: Én azt gondolom, hogy abszolút pozitív a szezon eddigi eseményeinek a megítélése nálunk. Ugye, mint beszéltünk róla korábban, gyakorlatilag teljesen új csapatként érkeztünk a Forma 1-be, új márkaként, inkább ezt mondom, mert ugye egy korábbi csapat a Sauber helyére érkeztünk. Minden esetre az első év az mindenképpen egy tanuló év, és jött a rögtön a szezonnyitó futamon az első nagy pozitív meglepetés, hogy az egyik autó rögtön pontszerző lett. Azóta is én azt gondolom, hogy egy stabil középcsapat jelenleg az Audi, ami az első évben felülmúlja a várakozásokat, mert a cél inkább az volt, hogy mondjuk ne legyen utolsó, meg sikerüljön célba érni. Ennek ellenére például a legutóbbi két futamon zsinórban pontszerző helyen sikerült az egyik autónknak beérni, úgyhogy alapvetően nagyon pozitívak vagyunk, és hát természetesen most azáltal, hogy Magyarországra érkezik a száguldó cirkusz, még nagyobb az izgatottság és a várakozás bennünk.
3: Március 6-án indult el ez az évad, most picit túl vagyunk a felénél. Milyen eddig a hangulat a csapatnál?
4: Voltak azért, azt gondolom, mondhatjuk, hogy nem várt változások például a csapatvezető személyében, de összességében nagyon pozitív a csapat atmoszférája, ahogy évele óta a kommunikáció nem csak kifelé, hanem befelé is abszolút az, hogy mi gyakorlatilag ebben a szezonban a fejlődésért versenyzünk, és azért versenyzünk, hogy beletanuljunk ebbe a világba, és majd egy 5 éves cél az, hogy felérjünk oda, hogy világbajnoki címért lehessen küzdeni. Én azt gondolom, hogy ez a folyamat ez jól halad, és hogy az előbb is mondtam, talán még túl is szárnyalja azokat a várakozásokat, amit az első évben gondoltunk, hogy el lehet érni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy mindig azt látom, azt hallom a kommunikációban egy-egy verseny után, hogy abszolút a pozitív dolgokra próbálnak fókuszálni, azokból építkezni, tanulni, továbbfejlődni, és hétvégéről hétvégére egyre jobbnak lenni. Most ugye a magyar nagy díj után jön majd egy hosszabb szünet a Forma 1-be, úgyhogy gyakorlatilag ez lezár egy periódust így az első szakaszát a szezonnak. Utána azt gondolom, hogy lesz egy kis idő a csapat tagjainak pihenésre is, meg arra is, hogy az eddigi tapasztalatokkal felvértezve menjünk neki a szezon második etapjának.
3: Az utolsó két Forma 1-es futam, mondjuk az, hogy az Audi csapat szempontjából eléggé lendületes. Mit vártok a mostani, hogyan készültök a mostani, vagy hogyan készül a csapat a mostani Hungaroringes futamra?
4: Alapvetően a cél az nem változott. Én azt látom, hogy azért van 4 olyan csapat, a Ferrari, a Mercedes, a McLaren, akik azért egyértelműen előttünk járnak, tehát a kérdés az, hogy, és a Red Bull, őket felejtettem ki, és tehát igazából az a kérdés, hogy utánuk a középmezőny, az hogy alakul. Az elmúlt versenyeken sikerült ezután a 4 nagy csapat után egy-egy Audi autónak érkeznie. Erre azért garancia nincs, hogy folyamatosan ezt tudjuk hozni, ezt a szintet. de most már, hogyha több futamra visszanézünk, azt látjuk historikusan, hogy folyamatosan ott a 10., 12., 8., 9., tehát abszolút ez a pontszerző helyek végének környékén billeg az eredmény. Bízunk a szerencsénkbe, meg abba, hogy adott esetben, ha bárkinek problémája van a legjobb 4 csapat versenyzői közül, akkor tudunk még előre lépni.
2: Az autó nagy kihívás volt, hogy gyakorlatilag egy teljesen új koncepcióval kell megjelenni, és azért ez nagy kérdés, hogy vajon hogyan bírja a köröket. Egyébként elég jól bírja.
4: Elég jól bírja, voltak azért technikai problémák, de azt látjuk, hogy mindenkinek van. Ugye egy teljesen új szabályrendszerrel indult az idei szezon. Hát elég csak kiemelni talán a világbajnokságot jelenleg vezető Mercedes csapatot, ahol talán már 3 futam is van, ahol a műszaki hiba miatt nem tudott egyébként a mezőny legjobb autója célba érni, tehát ez azt gondolom, hogy mindenkinél valamelyest látszik. Nálunk is voltak ilyenek, főleg a szezon elején, ami szintén pozitív, hogy most már egyre kevésbé van ilyen, és többnyire célba ér mind a két autónk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tapasztalatszerzés itt nagyon fontos minden csapat számára. A szezon hátra lévő részére már egyre megbízhatóbbak lesznek az autók, és ahogy ez a szabályrendszer majd megy tovább a következő szezonra, ott pedig még inkább. Ezt láthattuk az előző érában is, hogy mondjuk a tavalyi évben, ami az előző periódusnak az utolsó éve volt, már gyakorlatilag alig volt műszaki meghibásodás miatt való kiállás a versenyekből.
3: Aztán nézzünk bele egy kicsit a verseny hétvégébe, hiszen egy-egy verseny, illetve egy-egy ilyen futam nem csak arra koncentrálódik, hogy vasárnap van egy másfél-két órás futam, és 301-néhány kilométert mennek az autók, hanem azért ez egy egész folyamat. Mi történik egy-egy verseny hétvégén? Csütörtököt írunk, 11 óra lassan dél, mi történik a csapatok életében? Megérkeznek-e már ilyenkor a helyszínre? Mi a dinamikája ennek a hétvégének?
4: Így van, hát én a saját szempontunkból azt tudom mondani, hogy a vasárnapi verseny, amivel a legkevesebb teendő van, ott a pilótáknak, meg effektíve a versenycsapatnak kell jól teljesíteni, de mi egyébként főleg így az Audi első szezonjában szeretnénk ezt az egész Forma 1 élményt, meg azt, hogy a márka a Forma 1-ben van, minél több emberhez közel vinni. Ezért már ma este lesz egy rendezvényünk, ahova a márkánk legfontosabb partnereit és ügyfeleit hívtuk meg, ahol találkozhatnak a versenyautóval, illetve a két versenyzőnk is tiszteletét teszi ezen az eseményen. Holnaptól pedig péntek, szombat, vasárnap egész hétvégén a Budapesti Millenáris Parkban lesz egy nyilvános rendezvényünk, ahol szintén kiállításra kerül a Forma 1-es autó, mellett a legújabb utcai autóinkat, az új RS5-öt és az új Q3-at mutatjuk meg, utóbbi ráadásul teljes egészében Győrben készült, tehát szeretjük rá azt mondani, hogy magyar termék. Az autó mellett lehetőségünk lesz magát az erőforrást, a motort külön kiállítani a győri gyár jóvoltából. A helyszínen egy kis pop-up store-ral várjuk a látogatókat, ahol különböző Forma 1-es ajándéktárgyakat tudnak vásárolni, és szombat este pedig Weber Gábor, az M4 Sport kommentátora is ellátogat hozzánk, és vele hallgathatnak meg a kilátogatók egy pódiumbeszélgetést. Úgyhogy igazából a versenypályán kívül a belvárost is igyekszünk az Audi képére formálni, és olyan programokat biztosítani a Forma 1-re érkező magyar és külföldi látogatóknak, ami egy maradandó emlék marad.
2: Az Audi abla szempontból azért nehéz helyzetben van, hogy a Forma 1-es csapatok között új fiú, és aztán azért a szurkolókról is szól a Forma 1. Hogyan sikerül ezt a szurkolói gárdát felépíteni igen rövid idő alatt? Ugye a márkát azt jól ismerjük, de hogy kik a célközönség, kik azok, akik ma az Audi Forma 1-es csapatának szurkolnak meglátásod szerint?
4: Én szerintem ebben nagyon sokat segít az Audi Motorsport múltja. Többszörös Le Mans győztes márka az Audi, Dakar Rally győztes márka az Audi, a Rallyba a Quattro technológia bevezetésével historikus név az Audi márka. Tehát a motorsport rajongóinak az Audi az abszolút nem egy szokatlan dolog, hogy ott van a versenypályákon. Persze a király kategóriában a Forma 1-be valóban most érkezett meg, de azt gondolom, hogy a márkának van egy olyan bázisa, követőtábora, aki, aki gyakorlatilag várta ezt, hogy újra valamilyen versenypályán, és hát most a világ legnagyobb versenypályán lehessen a márkának szurkolni. De természetesen ezen túl nekünk célunk az, és marketing szempontból feladatunk is, hogy minél több emberhez eljutassuk a csapatot, és azokat az értékeket, amiket a márka képvisel, megpróbáljuk átadni. Úgyhogy építjük igen a rajongóbázist, és én bízom benne, hogy pár év múlva, majd ahány embert most Ferrari vagy Red Bull sapkával látunk egy-egy futamon, ugyanúgy a egyre több Audi logó is megjelenik a nézőtéren.
3: 3 hétnyi pihenő következik, aztán jön a következő lendület. Hogyan történik meg a felkészülés? Mi történik tovább, akár fejben, akár az autóban, akár a csapatnál?
4: A csapatnak a leginkább pihenéssel fog telni ez az idő, ami azt gondolom, hogy az utazó csapatra igencsak ráfér, nagyon feszített menetrend van. Most például ugye múlt hétvégén Belgiumban volt verseny, most már mind a csapat, mind a technika a Hungaroringen van, úgyhogy ott szerintem örülni fognak az emberek, hogy egy kis időt talán a családjukkal is tudnak tölteni. Az autó szempontjából az idei évben minden csapatnak van lehetősége különböző fejlesztéseket elvégezni. Ezzel sakkoznak is a csapatok, hogy ki mikorra időzíti. Én azt gondolom, hogy ez az időszak, amikor egy nagyobb leállás jön, esetleg jobban lehet tesztelni a

0: Folyamatosan a modernizáció közepette, de folyamatosan helyet ad a világ legnagyobb sporteseménynek, ami a Forma 1-et érinti. Hát már holnaptól a szabad edzések indulnak, ha minden igaz. Mit vártok ettől a pályától? És ugye ellentétben a többi csapattal az Audi először kocsikázik a Hungaroringen.
1: Így van, hát a Hungaroring most már mondhatjuk, hogy az egyik legtradicionálisabb pálya, nagyon régóta folyamatosan benne van a magyar nagydíj a naptárban. Hatalmas felújítások történtek az elmúlt két évben, tavaly egy gyakorlatilag félkész állapot volt, mostanra épült meg teljesen az új épület, az új főlelátó, amire a Forma 1 szakavatottjai abszolút most hivatkozási alapként tekintenek, és a magyar pályát az egyik legmodernebbnek tartják a kiszolgáló létesítmények tekintetében. Versenyzői nyilatkozatokat hallva mindig nagyon szívesen térnek ide vissza a pilóták, úgyhogy nagyon közkedvelt helyszíne ez a versenynaptárnak. És hát gyakorlatilag, hogyha az európai futamokat nézzük, akkor a legkeletibb verseny a térképre pillantva, ami pedig azt gondolom, hogy egy nagy vonzerő, mert nagyon sok látogató érkezik Lengyelországból, Szlovákiából, olyan országokból, ahol egyébként a motorsport, a rally az a mindennapok része, és nagyon nagy rajongó tábora van az autósportoknak. Úgyhogy a Hungaroring stabil, és még jó sok évre szerződése van, aminek mi természetesen nagyon örülünk.
0: Van ilyenfajta félsz egy új pálya előtti időszakban? Minden pálya teljesen új terület a pilótáknak. Ez a fajta rutin szerzése hiány érzet ilyenkor a csapatban?
1: Én azt gondolom, hogy ez régen, mondjuk egy évtizeddel ezelőtt még jobban rizikó volt. Ma már a szimulátorok világában, és úgy, hogy minden gyakorlatilag előre meg tudnak tervezni, ki tudnak próbálni, szimulálni tudnak minden kanyart, hol kell fékezni, milyen tempót lehet bevinni. Így már szerintem ez sokkal komfortosabb és sokkal könnyebben alkalmazkodnak a versenyzők a helyszínekhez. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki a Forma 1-ig eljut, az nyilván a világ legprofibb autóvezetőiről van szó, nekik ez nem jelent problémát.
0: Hát nagyon nagy várakozással nézzük majd a Forma 1-es Hungaroring kört, úgyhogy hát nagyon sok kitartást kívánunk a következő napokhoz, és persze az utána jövő pihenés az Audi csapatának. Örök itt voltál velünk, és sok erőt és áldást közelted a munkádra.
1: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tóth Ádámmal, a Porsche Hungária Audi marketing menedzserével beszélgettünk.
3: В передачі прозвучали торгові марки.
4: А мішор термік мегленітиш тартамазот.

Kereken 12 óra múlott egy perccel, lassan az adásunk végén érkeztünk a Kárpátaljai Lelki Elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mindenképpen adom a végén. 095-600-805-097-600-800-ot. Búcsúzunk át a mai naptól, mindenkinek jó rádiózás, maradjatok az FM 92.1-en velünk. Sziasztok, a viszonthallásra, Isten velünk!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: el. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Hétfőn kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: hallgatóinkat. Vitánya ragyoztuk a csám. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közzétette a 2026-os világbajnokság teljes 48 válogatotta rangsoroló végső tabelláját. A sorrend kialakításánál a csoportkörben szerzett pontokat és gólkülönbséget, valamint a kiesés szakasz mérkőzéseinek eredményeit vették figyelembe. Az első helyen természetesen Spanyolország végzett, míg Argentina a második helyet szerezte meg. A norvég válogatott az ötödik helyen zárt, miután a negyeddöntőben hosszabbításban maradt alul Angliával szemben. A brazil csapat, amelyet Norvégia búcsúztatott a nyolcaddöntőben, a 11. helyre került, Portugália pedig a 13. pozícióban végzett. Svájc és Marokkó a 7. helyet oszlotta meg, míg Ecuador és Dél-Afrika a 25. pozíciót. Svédország a 27. helyen fejezte be a tornát. Международная федерация футбола прилюднила полную подсумковую таблицу чемпионату света. Дані враховують на броньочки різницю м'ячів, а також підсумкові рахунки матчів, у яких команди вибували з турніру. Перше місце посіла збірна Іспанії, Аргентина стала другою. П'яте місце посіла збірна Норвегії, що дійшла до чвертьфіналу та поступилась Англії в додатковий час. Бразилія, яку норвежці вибили в 1/8 фіналу, завершила турнір на 11-й позиції, а Португалія на 13-й. Дві пари команд розділили місця у таблиці. Швейцарія та Марокко стали сьомими, Швеція фінішувала на 27-й сходинці. Luis de la Fuente folytathatja munkáját a spanyol labdarúgó válogatott élén. Az ÁSZ értesülései szerint a szövetség elnöke Rafael Lozán tárgyalásokat kezdeményez a szerződés meghosszabbításáról. A vezetés úgy véli, hogy de la Fuentének kell felkészítenie a Furia Rojat a 2030-as világbajnokságra, amelynek házigazdái Spanyolország, Portugália és Marokkó lesznek. Luis de la Fuente môže produžiť robotu na žili zbírnoj Ispánii. Za danými AS prezident federácie Rafael Lozan plánuje rozpočaty premluvený šodo produženia kontraktu. Kierunistvo vážaje, šo samé de la Fuente maje hotovaty Furiu Rojo do čempionátu svietu 2030, jaký primátymuť Ispánia, Portugália ta Marokko. Ma este folytatódik az UEFA Európa Liga második selejtező köre. A Dinamo Kijev a PAOK Szalonikit, a Ferencváros pedig a Holland Twente vendége lesz. A kijevi együttes drámai csatában jutott tovább az első körből, miután bár nagy fölényben játszott, csak 11-esekkel búcsúztatta az Universitate Cluj csapatát. A PAOK a görög bajnokság egyik legkeményebb szervezet védekezésére és gyors kontrákra építő csapata. A Ferencváros az első körben kettős győzelemmel kezdett a szerb Vojvodina ellen, ám most jó erősebb ellenfél vár rá. A Twente modern, magas letámadásra épülő futballt játszik, és hazai pályán közel 30 ezeres teltház fogadja majd a csapatokat. Сьогодні ввечері продовжиться другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Динамо Київ зіграє проти ПАОК, а Ференцварош вирушить у гості до нідерландського Твенте. Київський колектив пройшов перший етап у драматичній боротьбі. Попри значну перевагу, кияни змогли вибити університети Клуж лише в серії пенальті. ПАОК залишається одним із найорганізованіших клубів Греції, відомим жорсткою обороною та швидкими контратаками. Ференцварош у першому раунді двічі переміг сербську Войводину. Проте Твенте значно сильніший суперник, який демонструє сучасний агресивний футбол із високим пресингом. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
3: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Témák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrohen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
2: Трансфер Алекстранс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекстранс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
0: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радіопульс. Пульс. 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: lesz ma.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok, következik a Zenesáv. A következő percekben egy különleges zenei utazásra indulunk. Ismerős dallamok és ritkában hallott zenék találkoznak egymással. Különböző korszakokból és különböző hangulatokból. Lesz itt nosztalgia, finom jazz hangulat, érzelmes pop és egy kis modern lüktetés is. De ami igazán összeköti őket, az érzés, amit mindegyik dal magában hordoz. Kezdünk! Vítanie radioslucháčam, v najbližších hodinách vyrušíme osobnou muzičnú podróž. Znajomí melódii a kompozície z rôznych epoch i s rôznymi nástrojami. Bude trochu nostalgii, jazzový nástroj, čutieva pop muzika i súčasný rytm. Ale to, čo spravdi pojednuje ci tvorice, vyčutia, jaké každá z nich nese v sobě. Počínajmo!

adás végéhez értünk. Az el sokszor nem kérdez, csak jelen van, és talán pont ettől marad velünk hosszabb ideig, mint gondolnánk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő szenesávban újra találkozunk. Sziasztok! Мы 50 до совершения нашей особливой музичной подорожі. Музика часто не ставить запитань, вона просто присутня, і, мабуть, саме тому залишається з нами довше, ніж ми думаємо. Дякую, що були зі мною.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosta 2. Jodin FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer, mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Vízi Péter és Vízi Pál. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges, szép leánya. Akadt is a király kisasszonynak kérője, nem egy, de 12 is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mert egy éjjel valami csodálatos álmot látott, azt előbb meg akarta fejtetni az ország bölcsembereivel. Az volt a király álma, hogy a leánya két korsó vizet kiöntött a földre. Az a víz elkezdett áradni, s olyan nagyra áradott, mint a tenger. Elborította az ő országát, de nem csak azt, elborította az egész világot. Reggel, amint felkelt a király, összehívatta mind az ország bölcseit, a jövendőmondókat, az álomfejtőket, s elmondotta nekik az álmát. Összeültek a bölcsek, s nagy tanakodás után meg is fejtették az álmát a királynak. Azt mondták, hogy az a két korsó víz két vitéz fiút jelent, s az a két vitéz fiú a király kisasszony gyermekei lesznek. A kiöntött víz áradása a két fiú vitézségét jelenti, s az a szörnyű nagy áradás meg azt, hogy az a két fiú elfoglalja az egész világot, s egyben az öreg király országát is. Mert hogy megijedt az öreg király ettől az álomfejtéstől, az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ne adja férjhez a leányát, hanem a legmagasabb hegy tetején építessen egy kis vasházat. Azon a vasházon ne legyen se ajtó, se ablak, csak éppen egy akkora lyuk, hogy egy csupor meg egy tányér, s mi más egyéb, ami kell, beférjen rajta. Ebbe a kicsi házacskába zárja be a leányát, ki se eressze soha, s akkor nem teljesedik be az álma. Hát az öreg király megfogadta a bölcs emberek tanácsát. Felvitte a leányát a legmagasabb hegy tetejére, körülépítette egy kis vasházacskával, s azon csak éppen akkora lyukat hagyatott, hogy enni és innivalót beadhassanak neki. Hely, sírt a szegény király kisasszony, szakadott a könnye, mint a záporeső. De hiába sírt, az öreg király nem kegyelmezett. Sírás volt éjjelen, nappala, nem látta a fényes napot, nem látott sem embert, sem állatot. Egyszer mi történt, mi nem, elég az, hogy nagy csuda történt. A kis vasházacska földjéből forrás víz budjant ki. A király kisasszony nagy örömmel ivott belőle, aztán lefeküdt, elaludt szépen, csöndesen. S ím, halljatok csodát? Két aranyhajú gyermek játszadozott reggel körülötte. Éppen Péter és Pál napja volt, s a király kisasszonya két fiút elnevezte Péternek és Pálnak, s arról a forrásvízről még vezetéknevet is adott nekik. Úgy hívta őket, Vízi Péter és Vízi Pál. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak elmúlt a rossz kedve, dajkálta, nevelte a gyermekeket, s mire hétesztendősek lettek, úgy megerősödtek, hogy egyszerre csak nekidültek a vasházacska falának, s az oldalát kidöntötték. Most már mehettek, amerre szívüknek tetszett. A fiúk az anyjukkal együtt azt határozták, hogy az anyjuk csak maradjon a házacskában, az oldalát helyreállítják, s maradjon ott, míg visszajönnek a szabadítására. Elindult a két fiú. Bementek a városba, ott szereztek maguknak nyilat, kardot, kést, mindenféle fegyvereket. Aztán addig mentek, míg egyszerre csak az út két felé vált. Ott letelepedtek egy fa alá. Nem is gondolták, hogy miféle fa alá telepedtek le. Ez a világ jósfája volt. Aki e fa alatt valamit kívánt, annak minden kívánsága teljesedett. Leült a két fiú a fa alá, ottan beszélgetnek, tanakodnak. Egyszerre csak azt mondja az egyik. Há, Istenem, de jó volna egy kicsi ropogós malac pecsenye! Abban a pillanatban, ahogy elsóhajtotta magát, leesett a fáról egy sült malac. Most már tudták, hogy a világ jósfája alatt vannak. Kívántak is mindenféle jó ennivalót, innivalót, s a fáról csak úgy hullott le, amit szemük szájuk kívánt. Mikor aztán jól laktak, s jól kipihenték magukat, azt mondja Péter. No, öcsém, itt kétfelé válik az út. Váljunk el mi is egymástól. Merre akarsz menni, jobbra-e vagy balra? Azt mondta Pál, hogy ő jobbra megyen. Jól van, öcsém, mondta Péter, akkor én balra megyek. De előbb a késünket szúrjuk belé ebbe a fába, s ha majd valamelyik visszakerekedik kettőnk közül, húzza ki a másik kését. Hogyha fehér víz folyik ki utána, az azt jelenti, hogy a másik él, és jó dolga van. De ha piros vér folyik, az a másiknak a halálát jelenti. Beszúrták a késüket a fába, keserves könyhullatások közt elbúcsúztak egymástól. Péter ment balra, Pál jobbra. Alig, hogy elváltak egymástól, Péter meglát egy farkast. Ráhúzza a nyilat, meg akarja lőni, de a farkas könyörögni kezdett, hogy ne bántsa, inkább egy kölykét neki adja. Jól van, nem ölte meg Péter a farkast, de a kölyköt elfogadta, s vitte magával. Megy mendegél, s meglát egy tigrist, célba veszi azt is, de azt mondja a tigris. Ne lőj meg, királyfi, neked adom egy kölykemet, bizony hasznát veszed. Péter leeresztette a nyilát, nem lőtte meg a tigrist, hanem a kölykét magával vitte, s úgy ment tovább a tigris és farkas kölyökkel. Amint menne, mendegélne, elejbe toppan egy oroszlán. De biz ő nem ijedt meg, célba veszi ezt is, azt mondta az oroszlán. Hallod-e te, királyfi, ne ölj meg, inkább neked adom egy kölykemet, bizony még nagy hasznát veheted. A királyfi megkegyelmezett az oroszlánnak is, elfogadta a kölykét, úgy ment tovább a három kölyökkel. Mentek, mendegéltek hetet-hét ország ellen, erdőkön, mezőkön által, s egyszer beérnek egy rettentő nagy városba. De abban a városban minden ház gyászfeketébe volt húzva. Az utcák is be voltak teregetve gyászfekete posztóval, de még a hidak is, de még a fák is. Volt a város végén egy kicsi ház, abban lakott egy öreg asszony. Bemegy ahhoz Péter, köszön illendőképpen, s kérdi. Ugyan bizony, öreg anyám, miért húzták ezt a várost gyászfeketébe? Jaj, lelkem, fiam, ne is kérdezd! Ennek előtte 24 esztendővel egy irgalmatlan nagy sárkány keresztül repült a városon, s a város kutyába beleeresztett egy tojást. Abból a tojásból kikelt egy 12 fejű sárkány, s ez a sárkány adót vetett ki a városra, hogy csak úgy áld vizet, ha minden esztendőben egy 18 esztendős leányt a kútba vetnek. Ebben az esztendőben csak egy 18 esztendős leány van, és ez a királyé. Most rákerült a sor. Azt üzente a királynak a sárkány, hogyha a leányát szép szerével odaadja, többet nem sanyargatja a várost, mert a király kisasszonnyal elrepül nagy sárkányországba. Hiszen csak akadna egy vitéz ember, aki a sárkányt megölje, neki adná a király a leányát s fele országát. No, Péter, gondolta magában a fiú, most mutasd meg, mit tudsz. A király kisasszonyt másnap kellett vinni a kúthoz. Péter hát lefeküdt az öreg asszonynál, hogy jól kipihenje magát, de hajnalhasadáskor felkelt. Jól kifente a kardját, adott az állatjainak enni, amennyi csak beléjük fért, s úgy sétált a város kútjához. Hát úgy délfelé hozzák szegény király kisasszonyt, gyászfeketébe vont hintón, s a hintó előtt 12 paripa, mind a 12 holló fekete, s azokon is gyászfekete posztó. Jött a hintó után a nép is, de jó messziről. Sírt a király kisasszony, sírt az apja, anyja, sírt minden jó lélek. Csak egy ember jött a király kisasszonnyal, a vörös herceg. Ez előállott, hogy ő majd megöli a 12 fejű sárkányt. Vízi Péter fel sem ment a királyhoz, nem is ajánlotta magát, csak ott állott a kútnál, s várta a sárkányt. Hát egyszerre csak nagy budgyokat vet a víz, kavarodik, zavarodik, a színében sötétre változik. Aztán szakadni kezd a kútból a vörös láng, a kék láng, a zöld láng. Ez már a sárkány torkából szakadott ki. Ím, csak ugyan jő a sárkány. Kiveti magát a kútból, tátogatja rettentő nagy száját, mind a 12-t. Üti a földet a farkával, hogy csak úgy döngött, renget belé. Haj, a vörös hercegnek sem kellett egyéb. Egyszerébe inába szakadt a bátorsága, s nagy hirtelen felmászott egy fűzfára. De bezzeg nem ijedt meg Vízi Péter. Kirántotta széles, görbe kardját, s neki a sárkánynak. Szakadt a verejték Vízi Péterről, de szakadt a sárkányról is, mert hiába erősködtek, sem Vízi Péter nem tudta halálosan megvágni, sem a sárkány nem tudott úgy fordulni, hogy a farkával megcsaphassa Vízi Pétert. Pedig mindazon mesterkedett. Hanem mikor az állatok látták, hogy a gazdájuk mindjárt a fűbe harap, Uccu! Neki a sárkánynak! A tigris bekapta a farkát, megragadta az oroszlán is, meg a farkas is, s abban a szempillantásban Vizi Péter beleugrott a sárkány 12. szájába. Nagy hirtelen a buzogányával kipeckelte a száját, leszaladt a gyomrába, ottan megtalálta a sárkány lelkét fekete galamb képében, annak a szívét keresztül szúrta, s amint vége volt a fekete galamb életének, vége lett abban a minutában a sárkány életének is. Akkor Vizi Péter szépen végig sétált a sárkánynak mind a 12 fejében. Mind a 12 fejében talált egy-egy aranyalmát, azokat a zsebébe tette, s szépen kisétált a földre. Szörnyűképpen el volt fáradva Vizi Péter, a fejét lehajtotta a király kisasszony ölébe, s egyszeribe elaludt. Elaludtak az állatjai is, de a fűszván ülő vörös hercegnek sem kellett egyéb. Bezzeg most nem félt. Leszállott a fűzfáról, felkapta a Vizi Péter kardját, a másik kezével befogta a király kisasszony száját, hogy ne kiálthasson, s Vizi Péter nyakát levágta. Nem volt arrafelé senki lélek, aki ezt látta volna. A vörös herceg hát szépen hazavezette a király kisasszonyt, de útközben megmondta neki, hogy ha elárulja, így meg úgy öli meg. Fölmennek a palotába. Ott a vörös herceg eldicsekedik, hogy így meg úgy ölte meg a sárkányt, s mert hogy a király kisasszony nem mert szólni, mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A vendégségnél a vörös herceget a főhelyre ültették, de még 12 sejempárnát is tettek alája. Amíg a királynál folyt a dínom, dánom, lakodalom, az alatt az állatok felébredtek, s látják, hogy a gazdájuk feje le van vágva. Nosza szalajtják a tigrist, mert az volt közöttük a legjobb futó, hogy hozzon az erdőből forrasztófüvet, azzal majd visszaforrasztják a gazdájuk fejét. Elszalad a tigris, s amint szalad az erdő felé, találkozik egy nyullal. Annak a nyúlnak a szája tele volt valami fűvel, kérdi a tigris. Mit viszel te, nyúl? Én bizony útilaput a fiamnak. Add csak ide, találsz te még ott, ahol ezt találtad, nekem nagyobb szükségem van erre. Jó szívvel, nem jó szívvel a nyúl az útilaput odaadta a tigrisnek, s a tigris visszaszaladt a társaihoz. Hát, melyikért a doktorsághoz? Kérdi az oroszlám. Én értek, mondta a farkas. Minden nemzetségem doktor volt. Noha úgy, hát forrasd vissza a gazdánk fejét. Felkapja a farkas a Vizi Péter fejét, egy pillanatra oda is forrasztja, de mikor talpra állítják, akkor látják, hogy a képes fele hátrafelé van fordulva. Ejnye, ilyen olyan teremtette, kiáltott az oroszlán, s jól pofonütötte a farkast. Hát így tanultad ki a doktorságot. Hirtelen lekapta Vizi Péter fejét, előre fordította a képes felét, s úgy forrasztotta a nyakához. Vizi Péter egyszeribe kinyitotta a szemét. Azt hitte, hogy csak nagyot aludott. Az állatjaitól tudta meg, hogy mi történt vele. Na megállj, vörös herceg! Mindjárt megkeserítem én a lakodalmadat. Elébb a sárkány 12 fejéből kiszedte az aranyfogakat. Volt mind a 12-ben 2. A tarisznyájába tette, s azt mondta az állatjainak. Gyertek velem, édes szolgáim! Bement a városba egyenesen az öreg asszonyhoz, s attól megtudta, hogy már áll is a lakodalom javában. De bezzeg nem volt Vizi Péternek maradása. Szólította az állatjait, ment fel a palotába. S ahogy ment fel a garádicson, csak hullani kezd a sejempárna a vörös herceg alól. Először egy, utána kettő. Egyszerre csak úgy leesett a kopasz földre, hogy alig tudták felszedni. Bekiáltott Vizi Péter a palotába. Gyere ki, te vörös herceg, ha igazi vitéz vagy! Helyrezkedett a vörös herceg, mint a nyárfa levél. Ment is volna, nem és, nem tudta, hogy mit csináljon. De a király kisasszony csak bíztatta. Eredj csak, eredj, mutasd meg a vitézségedet! Megint bekiáltott Vizi Péter. Gyere ki, te sárkányölő herceg! Eredj, eredj, bíztatta a király kisasszony. Mutasd meg, hogy te ölted meg a sárkányt. Mit volt, mit nem tenni a vörös hercegnek? Kimegy az udvarra nagy reszketve, kirántja a kardját, de bíz azt ránthatta, többet a hüvelyébe vissza sem dughatta. Csak egyszer vágott hozzá Vizi Péter, s mindjárt a fűbe harapott. Akkor bement Vizi Péter a palotába. Elővette a tarisznyájából a 12 aranyalmát, meg a sárkány 24 aranyfogát, s mondta a királynak. Ím, ezzel bizonyítom, felséges királyom, hogy én öltem meg a sárkányt, s nem a vörös herceg. De bezzeg bizonyította a király kisasszony is. De bezzeg örült a király is, mert jobban tetszett neki Vizi Péter, mint a vörös herceg. Folytatták a lakodalmat, abba sem hagyták 7 álló hétig. Lakodalom után egyszer Vizi Péter vadászni indul, hanem a felesége a nyakába borult, s úgy kérte, hogy akárhova menjen, csak a boszorkány tanyát kerülje, mert a sötétebb a pokolnál, onnét még élve nem került vissza ember. Hiszen ígérte Péter, hogy nem megy, de amint kiment a palotából, nagy kedve kerekedett mégis, hogy megnézze azt a boszorkány tanyát. Kimegy az erdőbe, megy, mendegél, s egyszer csak felszökik előtte egy nyúl. Megcélozza a nyilával, és nem találja. Mi dolog ez? Gondolja magában Vizi Péter. Még sohasem hibáztam el vadat. Megy tovább, és egy hajításnyira megint felszökik előtte egy nyúl. Rálő, s azt sem találja. Mérgelődött Péter, s ment tovább nagy bosszúsan. Alig ment tovább, harmadszor is felszökik előtte egy nyúl. Arra is rálő, s azt sem találja. Hát halljatok csodát, mi történt? Egyszerre csak elsötétedik az erdő, mintha éppen a poklok országában lett volna. Az állatjai reszketve, szűkölve húzottak melléje. Nézett erre, nézett arra, nézett fel az égre. De nézhetett, nem látott egyebet rettentő nagy sötétségnél. Na, ez biztosan a boszorkányok tanyája, gondolta magában. Az is volt. Érezte a kezével, lábával, testével, hogy csak úgy nyüzsögnek mellette mindenféle csúszó-mászó állatok, s hallotta, hogy repkednek, surrognak, burrognak feje felett a denevérek. Támolyog, botorkázik Péter a nagy sötétségben, s ím egyszerre meglát valami gyenge világosságot. Lassan oda tapogatózik, ahol ez a világosság volt, s hát ott egy nagy darab fa égett, s amint szénné lett, egy láthatatlan kéz megint más darab fát tett a szénre. Leül Vizi Péter a tűz mellé, melléje az állatjai. A tarisznyájában volt kenyér szalonna, azt előveszi, a szalonnát fanyásra húzza, s a zsírját veregeti a kenyérhez. Amint sütögeti a szalonnát, megszólal mellette valaki didergős, fázós hangon.
1: Jaj, de fázom!
0: Péter körülnézett. Nem látott senkit, s nem is szólt semmit. Megint megszólal az a hang.
1: Jaj, de fázom!
0: Tovább már nem állhatta szó nélkül, mondta Péter. Ha fázol, gyere ide, s fűtözzél!
1: Jaj, nem merek, mert az állatjaid összetépnek.
0: Felnéz Péter a fára, hát ott guggol egy öreg asszony. Azt mondja neki, jöjjön csak le, néne, nem bántják ezek az állatok.
1: Nem merek, hanem ledobok 3 arany hajszálat, azokat fektet az állataid hátára, akkor lemegyek.
0: Jól van, dobja le! Ledobja az öreg asszony 3 arany hajszálat, Vizi Péter ráteszi az állatjaira, s észre sem vette, hogy az állatok egyszerébe kővé meredtek. Leszáll az öreg asszony a fáról, a tűz mellé ül, honnét, honnét nem, előránt egy varangyos békát. Nyásra húzza, sütögeti, s mondogatni kezdi magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: Mit beszélkend?
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: De már ki mit süt, azt tegyék! Kiáltotta Vizi Péter, saragjában a vén boszorkányhoz vágta a szalonnát. Hely, a vén boszorkánynak sem kellett egyéb! Felpattant, megragadta Vizi Pétert, de úgy megragadta, hogy mozdulni sem tudott. Szólítja az állatjait, azok sem mozdulnak. Aztán elvette a vén boszorkány Vizi Péter kardját, miszlik bevagdalta a testét, s egy nagy kádba belehányta. Amikor ez történt, egy nappal, két nappal azután Vizi Pál visszafordul a világjósfájához, ahol a testvérétől elvált, kihúzza a kését, hát piros vér budjant ki utána. Édes Istenem, meghalt a bátyám. Sóhajtott keservesen Vizipál. Meg sem állott. Ment azon az úton, amerre a bátyja elment. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Találkozott egy tigrissel, meg akarta lőni, de nem lőtte meg, s a tigris nekiadta egy kölykét. Éppen így járt az oroszlánnal, így a farkassal is. Neki is volt 3 állatja, s úgy ment abba a városba, ahol a bátyja megölte a 12 fejű sárkányt. Vizipál úgy hasonlított Vizi Péterhez, mint egyik tojás a másikhoz. És mikor a városba megérkezett, s előre vitték a hírét, hogy jő, elejbe harangoztak. A kicsi királyné pedig aranyos bársonyos hintóba ült, s úgy ment elejbe. Azt hitte, hogy az ura került vissza a boszorkány tanyájáról, s amikor meglátta Vizipált, leugrott a hintajáról, s nyakába borult. Édes uram lelkem, csak hogy visszakerültél a boszorkány tanyáról. Vizipál egy szóval sem árulta el, hogy ki is mi ő, elég az, hogy tudta, hol s merre kell keresni a bátyját. Másnap reggel nem szólt a kicsi királynénak semmit. Ment a boszorkány tanyára, mentek vele az állatjai is. Éppen úgy járt, mint a bátyja. 3-szor lőtt nyúlra, s egyszer sem talált. S mikor a harmadikra is ráhibázott, elsötétedett az erdő, egy lépést sem látott, sem előre, sem hátra. Hanem mégis több szerencséje volt, mint a bátyjának, mert mindjárt megpillantotta azt a gyenge világosságot, s odament. Leült a tűz mellé, sütni kezdi a szalonnát, s hát hallja, hogy valaki didereg a fán, s leszól.
1: Jaj, befázom!
0: Gyere le, ha fázol! Vetette oda Vizipál, de a vén boszorkány most sem mert lejönni, míg Vizipál meg nem ígérte, hogy a 3 aranyhajszálat az állatjaira fekteti. Hát csak vesse le! Szólott fel Vizipál. Le is veti a vén boszorkány, de úgy talált vetni, hogy mind a 3 aranyhajszál a tűzbe esett. Sporrá égett. De ezt a vén boszorkány nem vette észre. Leszállott a fáról, a tűz mellé ült. Honnét-honnét nem egy varangyos békát ránt elő, sütögetni kezdi, s mondogatja magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te ezel békát.
0: Eszel, majd megmondom mit! S a boszorkányhoz csapott a szalonnával. Felszökik a boszorkány, megragadja Vizipált, de abban a szempillantásban ráugrik a 3 állat, s úgy megfogták, hogy moccanni sem tudott.
1: Kegyelmezz az életemnek, könyörgött a boszorkány, s feltámasztom a bátyádat és az állatjait is.
0: Hát, jól van. Vizipál intett az állatoknak, de azért jól közrefogták, hogy el ne szaladhasson. Akkor a boszorkány szedett egy csomó mindenféle forrasztófüvet, csinált mindenféle hókusz-pókuszt. Hát egyszer megelevenedik Vizi Péter. Megelevenednek az állatjai is. S ahogy megelevenedett Vizi Péter, halljatok csodát! Megvilágosodott az erdő. Híre pora sem volt többé a boszorkánynak. Eltűntek a csúszómászó állatok, mintha a föld nyelte volna el. Összeölelkezett, összecsókolózott a 2 testvér, s mentek a városba, utánuk a 6 állat, aztán fel a palotába. De csak még most ámult-bámult a kicsi királyné. Amíg meg nem mondták, melyik az ő édes ura, nem tudta, hogy melyiket ölelje, melyiket csókolja. Még csak ezután teljesedett be az öreg király álma. Vizi Péter és Vizipál országról országra jártak, és elfoglalták az egész világot. Úgy nőtt a vitézségük, mint a tenger, elborította az egész világot. Így volt. Vége volt. Mese volt.

0: kell. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyam a szava. Jodin FM.
1: Klasszne radio.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.